0: ritkán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
1: A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
2: Reklám. Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
3: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
2: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
4: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz. Értékesíted? Nyersz. Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz.
5: Futószögállítás, gumicsere, részecske.

0: ezekben az autód.
1: Egy falat, és hirtelen minden ismerős. Egy illat, és már is otthon vagy. Ez a Magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszered a Márton-Áron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
2: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
3: Haladás utca 18.
4: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort. Ahová jó megérkezni.
5: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: Kórházba szállítottak egy 4 éves gyermeket, miután kiesett egy szélsebesi tömbház 3. emeletéről. Karsten Breuer vezérezredest, a német haderő jelenlegi főparancsnokát választották meg a NATO katonai bizottságának következő elnökévé. A mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Jó napot kívánok, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Tiltakozó személyek zavarták meg Mikus Ordán államfő beszédét tegnap Besztercén. A román államfő a megyei sürgősségi kórház új szárnyának átadásán vett részt, ekkor pedig kiemelte, hogy ezek a fejlesztések azért fontosak, mert a modern orvosi eszközök és a felújított infrastruktúra vonza a szakembereket, így a helyi lakosok professzionálisabb és hatékonyabb ellátásban részesülhetnek. Mikus Ordán arról is beszélt tegnap, hogy a társadalomnak értékelnie kell a közös sikereket, és a reálisan kell szemlélni a helyzetet, ahelyett, hogy a sajtóban megjelenő negatív hírek miatt apokaliptikus hangulatba esne. Felelevenítette például a szerb elnök elismerő szavait is, aki nemrégiben Románián látványos fejlődését méltatta. Az ünnepi eseményt mindeközben többen megzavarták a tömegből fütyszó, valamint az elnök lemondását és Călin Georgescu támogatását követelő bekiabálások kísérték a beszédét. Kórházba szállítottak egy 4 éves gyermeket, miután kiesett egy szálsebesi tömbház 3. emeletéről. Az eset tegnap délután történt, a Fehér megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint. A hatóságokat 3 óra 45 perckor riasztották a helyszínre érkező mentőegységek, a kisgyermeket azonnal kórházba vitték. A rendőrség pedig eljárást indított, hogy tisztázza az incidens pontos körülményeit. Egyedülálló módszerrel egy interaktív szabaduló szobával mutatják be az emberkereskedelem kegyetlenségét a román hatóságok holland együttműködéssel. Az Escape Truck elnevezésű mozgó karaván biztonságos körülmények között szimulálja a kizsákmányolás leggyakoribb formáit, a kényszermunkát és a szexuális visszaéléseket valós áldozatok történetei alapján. A prevenciós programot elsősorban 10 éveseknek, állami gondozásban nevelkedő fiataloknak és a leendő rendőröknek szervezték. A diákok rejtvények és feladatok megoldásával megtanulhatják felismerni a veszélyes helyzeteket és a csapdákat, míg a rendőrakadémia hallgatói az áldozatok szemszögéből is megérthetik az emberkereskedelem működési mechanizmusait. Karsten Breuer vezérezredest, a német haderő jelenlegi főparancsnokát választották meg a NATO katonai bizottságának következő elnökévé. A tisztséget 3 éves időtartamra kapja meg, megbízatása pedig 2027. júliusában lép életbe. Breuer elsődleges feladata Mark Rutte főtitkár és a politikai döntéshozó katonai stratégiai támogatása lesz. Boris Pistorius, német védelmi miniszter üdvözölte a döntést, kiemelve Breuer stratégiai látásmódját és tapasztalatát. Pistorius ezután úgy fogalmazott, hogy a szövetségnek ma súlyos történelmi kihívásokkal kell szembenéznie. Ilyen például az Oroszország felől érkező egyre nagyobb mértéket öltő fenyegetés. Európának pedig egyre nagyobb felelősséget kell vállalnia. Az Egyesült Államok ugyanakkor más régiókra is kiterjeszti a stratégiai figyelmét. A meteorológusok tájékoztatása szerint az időjárás ma több helyen instabillá válhat, nappal elsősorban a hegyvidékeken, valamint többek között Dobrudzsában és Olténia északi részén alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Az éjszaka folyamán nyugaton, északon és a középső ország részben is megnövekszik a felhőzet, és csapadék is várható Máramarosban, Körösvidéken, valamint Erdély és Moldva északi területein. A csúcshőmérsékletek továbbra is magasak maradnak ma még, a nappali maximumok 23 és 32 fok között alakulnak, éjszaka 5 és 19 fok közé hűl majd le a levegő, reggel és késő este pedig elszórtan kötképződése is számítani lehet. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
5: És most!
0: Jó reggelt! Én értem, hogy én itt vagyok, de ti miért? Vasárnap van, könyörgöm, nincsen családotok, nincs valami hasznos dolog az álmaitokban, amit meg akartok még álmodni? No, hogyha nem, akkor a legjobb helyen vagytok. S hogyha igen, és mégis felkeltetek, akkor azt annál jobban értékelem. Kis Bence vagyok, Bibi Rexával, illetve Faithless-szel indítunk. Ez a vasárnap a New Religion-nel kezdődik. Maradjatok a gagán, úgy néz ki, hogy a mai nap együtt leszünk, és milyen jó nap elébe nézünk, játszani is fogunk, de erről majd később beszélek.
5: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

még elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

Rendkívül ritka nevek napja van ma. Mondom, csupa érdekesség, meglehetősen sok F betűs. Szeptember 20-án ugyanis elsősorban a Friderikák ünnepelnek. Ez a német Friedrichből latinosított női pár, béke és hatalmat, békét hatalmat jelent. Aztán Faustina nap is van, hát nem fogjátok kitalálni, a Faustusból, a férfi névnek ugye a továbbképzett latinos női párjából érkezik, jelentése szerencse. Filippa napja is van, ez a Fülöpből jönne, ugye, hát ennek van változatlata, 1001 Filip, ugye az elég sok van különböző nyugati nyelvekben, görög, illetve latin eredetű névről van szó, lókedvelőt jelent, illetve szintén ma ünnepelnek a Fridák, ez a germán eredet, ugye Fride, békét jelentene, gyakorlatilag külön vált névként volt az mindenféle Friderika, ugye azt már mondtuk, úgyhogy onnan jön az egész. Na kérem szépen, az a lényeg, hogy ők is ünnepelnek, boldog névnapot kívánunk nektek, nem csak a saját nevemben, azért a többes szám, hanem a stáb nevében is. One more time, azaz még egyszer ünnepeljetek, itt van velünk a Daft Punk.

úgy adódott, hogy az előbb annyit beszéltem, hogy mindenre volt időm, csak éppen arra nem, hogy elmondjam, hogy boldog születésnapot, pedig meggyőződésem, hogy a mai nap azért igencsak sokan ünneplik a születésnapjukat, és az a helyzet, hogy ezt akkor szeretjük, hogyha mi is el tudjuk nektek mondani, hogy Isten éltessen a részünkről, és hát abban reménykedünk, hogy akinek vasárnapra esik a születésnapja, annak egy kicsit azért a napja szebb lesz egy átlagos vasárnapnál. Egyébként mindenféle egyéb eseményhez is a legjobbakat kívánja a szerkesztőségünk. Kapcsolati évforduló, házassági évforduló, lehet ilyesmi, de hogyha van valami egyéb okotok az ünneplésre, meg is írhatjátok nekem, fogok ünnepelni. Komolyan iszom a neve a tiszteletetekre egy pohár kávét mindjárt. Isten éltessen benneteket, legyetek nagyon boldogok, és hallgassátok a Rádió Gagát. Egyébként megnézzük, hogy ma még kiszületett. Elmondom nektek, hogy Mitterhofer Péter, a német asztalos mester. Nem azért érdekes, mert asztalos, hanem azért, mert volt egy termék, ami az ő nevéhez köthető, az első írógép megépítője. Ő 204 évvel ezelőtt, 1822-ben született. Ilyenek vannak a mai napon.

0: Talán az utóbbi időben úgy érzem, hogy méltatlanul mellőzik Tamási Áront, aki az a helyzet, hogy az erdélyi írókból kimagasló, hát kimagaslik a mezőnyből. Mélyebb, mint sokan, akiket talán jobban tisztelnek, vagy többet emlegetnek az utóbbi időben, de Tamási, ő azért egy nagyon-nagyon jó tolló ember volt. 1897-ben született meg, hát ugye mindig az Ábel trilógia jut eszünkbe, de azért ott volt bőven mindenféle. Én jobban szeretem egyébként a rövidebb írásait, novelláit. 129 éve született meg Tamási Áron. Na, kitaláljátok jövőre, mekkora ünnepség lesz. Egyébként nyilván tudjuk, hogy Farkaslakán született, még azt is tudjuk, hogy a Nagy utca felső részében. Egyébként az első novelláját 1922-ben hozták le. Megjárta magát ugye az Egyesült Államokban, és írásait ugye folyamatosan hazaküldte. Talán ő lehet az, aki jól mutatja, hogy mi történik akkor, hogyha az ember elhagyja a hazáját, és nem igazán hajlandó mentalitásából fakadóan beilleszkedni egy olyan társadalomba, amit nem érez magáénak. Mindig elgondolkoztam, hogy vajon hogyan élném meg, hogyha az Egyesült Államokba kellene élnem, pontosan Tamási hatására. Na, hát ilyen gondolatok vannak a mai reggel, egyébként ez nem releváns. Maradjatok velünk, lesz mindenféle izgalmas dolog is, mindjárt.
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Rádió Gaga. Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
1: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Kedves ötödikesek! Ti kértétek, mi megvalósítjuk! Közkívánatra elindul a szuperjátékos román tanfolyamunk. Könnyebb lesz az iskolában, anyukának, apukának és neked. Gyere és hívd a barátaidat is!
5: Hívd a 0790 749 440-es telefonszámot. Látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
6: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a cinevo.ro per Lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a cinevo.ro per Lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
7: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
8: Minőségi bútor. A jó döntés a kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt, az otthonod legjobb döntése.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Haladás utca 18. Társadalmi célú hirdetés.
11: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét lágere.

született meg az a tánzdal énekes, akinek az Isten veled édes piroskámat, illetve nem csak a 20 éveseké a világot köszönhetjük. Nem fogok inkább énekelni. Egyébként érdekes élete van neki. Ő az első, aki magyar aranylemezt kapott. Igen, ő kapta, akkor hozták létre valószínűleg. És hát az az igazság, hogy rengeteg aranyérmes dala van. Ez a nem csak a 20 éveseké a világ, az viszont annyira sikerült bevonuljon a történelembe, és annyira megtanultuk, hogy a mai nap már biza-biza azért alap felvételnek számít. Szerintem jóformán nincs is olyan esküvő, ahol ezt ne húznák el. Jó, Amerikába ugrunk, 78 éves a mai nap George R.R. Martin, az a bizonyos amerikai író, akinek a Trónok harcát köszönhetjük. A rr egyébként azt jelenti, hogy Raymond Richard. Ne kérdezzétek meg, hogy miért nem grr, hogyha már George Raymond Richard, nem tudom, az ő logikája mentén használják a nevét, hogyha ő így írja fel a könyvére, akkor biztos így akarja használni. Jó, I love life, szeretem az életet, remélem ti is, Isten éltessen mindenkit, akinek ünnepelni valója van.

0: Na jó, még egy eseményt ide a végére beszúrok, mert hogy 36 évvel ezelőtt, 1990-ben ratifikálták, nemzetközileg jóvá hagyták a két Németország újraegyesülését, ugye az orosz kelet és hát mondjuk a szabad Nyugat-Németország úgy döntött, hogy ők egyesülni akarnak, de ez nem elég, másnak is kell a jóváhagyása. Mondjuk van ebben ráció, hogyha házasodtok, akkor is az, hogy nem elég, hogy ti akarjátok, más is kell akarja. Jó, én pillanatnyilag szünetet akarok, úgyhogy hallgatunk híreket, aztán jövök vissza.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám. Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek. Ez a Gold Rush Resort családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat, próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a kövek különleges világába. További részletek a goldrushresort.hu-n. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Bethlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 604.

0: kultúrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, egy tetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
1: Stressz?
2: Megvan.
1: Fáradtság?
2: Az is.
1: Akkor mi hiányzik?
2: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
0: Pattanyautóba és irány tusnál fürdő.
2: Termál wellness tusnál, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő és végre egy kis kikapcsolódás.
0: Mert néha nem szabadság kell.
2: Csak egy jó kis wellness. Termál wellness tusnád.
3: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
4: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
0: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
5: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: Kórházba szállítottak egy 4 éves gyermeket, miután kiesett egy szélsebesi tömbház 3. emeletéről. Carsten Breuer vezérezredest, a német haderő jelenlegi főparancsnokát választották meg a NATO katonai bizottságának következő elnökévé. A mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Jó napot kívánok, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Tiltakozó személyek zavarták meg Nikus Ordán államfő beszédét tegnap Besztercén. A román államfő a megyei sürgősségi kórház új szárnyának átadásán vett részt, ekkor pedig kiemelte, hogy ezek a fejlesztések azért fontosak, mert a modern orvosi eszközök és a felújított infrastruktúra vonza a szakembereket, így a helyi lakosok professzionálisabb és hatékonyabb ellátásban részesülhetnek. Nikus Ordán arról is beszélt tegnap, hogy a társadalomnak értékelnie kell a közös sikereket, és a reálisan kell szemlélni a helyzetet, ahelyett, hogy a sajtóban megjelenő negatív hírek miatt apokaliptikus hangulatba esne. Felelevenítette például a szerb elnök elismerő szavait is, aki nemrégiben Románia látványos fejlődését méltatta. Az ünnepi eseményt mindeközben többen megzavarták a tömegből fügyszó, valamint az elnök lemondását és Călin Georgescu támogatását követelő bekiabálások kísérték a beszédét. Kórházba szállítottak egy 4 éves gyermeket, miután kiesett egy szálsebesi tömbház 3. emeletéről. Az eset tegnap délután történt, a Fehér megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint. A hatóságokat 3 óra 45 perckor riasztották a helyszínre érkező mentőegységek, a kisgyermeket azonnal kórházba vitték. A rendőrség pedig eljárást indított, hogy tisztázza az incidens pontos körülményeit. Egyedülálló módszerrel egy interaktív szabaduló szobával mutatják be az emberkereskedelem kegyetlenségét a román hatóságok holland együttműködéssel. Az Escape Truck elnevezésű mozgó karaván biztonságos körülmények között szimulálja a kizsákmányolás leggyakoribb formáit, a kényszermunkát és a szexuális visszaéléseket valós áldozatok történetei alapján. A prevenciós programot elsősorban 10 éveseknek, állami gondozásban nevelkedő fiataloknak és a leendő rendőröknek szervezték. A diákok rejtvények és feladatok megoldásával megtanulhatják felismerni a veszélyes helyzeteket és a csapdákat, míg a rendőrakadémia hallgatói az áldozatok szemszögéből is megérthetik az emberkereskedelem működési mechanizmusait. Carsten Breuer vezérezredest, a német haderő jelenlegi főparancsnokát választották meg a NATO katonai bizottságának következő elnökévé. A tisztséget 3 éves időtartamra kapja meg, megbízatása pedig 2027. júliusában lép életbe. Breuer elsődleges feladata Mark Rutte főtitkár és a politikai döntéshozó katonai stratégiai támogatása lesz. Boris Pistorius, német védelmi miniszter üdvözölte a döntést, kiemelve Breuer stratégiai látásmódját és tapasztalatát. Pistorius ezután úgy fogalmazott, hogy a szövetségnek ma súlyos történelmi kihívásokkal kell szembenéznie. Ilyen például az Oroszország felől érkező egyre nagyobb mértéket öltő fenyegetés. Európának pedig egyre nagyobb felelősséget kell vállalnia. Az Egyesült Államok ugyanakkor más régiókra is kiterjeszti a stratégiai figyelmét. A meteorológusok tájékoztatása szerint az időjárás ma több helyen instabillá válhat, nappal elsősorban a hegyvidékeken, valamint többek között Dobrudzsában és Olténia északi részén alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Az éjszaka folyamán nyugaton, északon és a középső ország részben is megnövekszik a felhőzet, és csapadék is várható Máramarosban, Körösvidéken, valamint Erdély és Moldva északi területein. A csúcshőmérsékletek továbbra is magasak maradnak ma még, a nappali maximumok 23 és 32 fok között alakulnak, éjszaka 5 és 19 fok közé hűl majd le a levegő, reggel és késő este pedig elszórtan köd képződése is számítani lehet. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
5: És most!
1: No, hogyha még nem regisztráltatok a játékunkba, tegyétek meg, mert a következő órában, azaz 10 órától játszani fogok. Igaz vagy hamis, szerintem ez már önmagában elmond minden, de nem nehezek a kihívásaink, viszont nagyon jók a nyereményeink mindenről, majd részletesebben a következő órában. Kis Bence vagyok, a következő órában is. És a következő órában mi történik, az most már nem releváns, most erre az órára fogunk koncentrálni. Szakács Gergővel indulunk itt a Képtelen, tartsatok velem, ez a Rádió Gaga, gyönyörű vasárnapunk van, jó reggelt!
5: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

hogy áll Románia? Jó, hát tudjátok, belenéztek a pénztárcátokba, és egy szomorú hang így visszaszól, hogy nem jól. Milyennek az egyik jó bizonyítéka? Az, hogy Romániába kiderült, hogy eddig, az idén 65 millió szál cigarettát, és emellett 9729 kg dohányt foglaltak le. Ez az első 8 hónapban tulajdonképpen, még szeptember nincs is benne. Nyilván nem is tud benne lenni, mert nincs lezárva. A dohányáruk és dohánytermékek csempészése elleni akciók során ezt a rendőrség országos mi az szóvivője, azt közölte. No, hát így állunk, és szombaton írták, hogy január és augusztus közt 1018 bírságot róttak ki a hatóságok. Ezeknek azért az összege a 7,2 millió lejt meghaladja. 327 alkalommal ellenőriz. Szerintem egyébként ez a 327, ez nem egy olyan óriási szám. Tehát azt gondolnád, hogy jobban ellenőrzik ezt a dolgot. Amikor ugyanis az van, hogy a gazdaság rosszul megy, az emberek elkezdenek csempész cigarettát vásárolni. Hát most 494 embernek akasztottak valamiféle eljárást a nyakába, 652 személy iránt nyomoznak, hogy aztán 7 dohánycsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet számolnak fel, ez mit jelent? Ebben szerintem az is benne van, amikor Józsikáik jöttek, és egy csomaggal több cigit hoztak, mint kellett volna, de függetlenül ettől nyilván nagyon helyes, ellenőrizzék meg egyébként is, dohányozni egészségtelen. Na, megyek, tartok egy cigiszünetet.

megvan a nap győztese. Na jó, ez nem biztos, hogy egy jó dolog, de úgy tűnik, hogy a legszebbet Diana Shashuaia nyilatkozta az orosz sajtóval. Azt mondta lelkem, gyermekem, hát ma ezt kell mondjam, mert elég gyermek, de hogy hihetetlen, mi van itt? Emberek halnak éhen, higgyék el. Hát, még nem. Reméljük, hogy nem fog ez bekövetkezni. Mindegy, folytatom. Mit mondott Shashuaia, nem én mondom. Most pedig a hatalmon lévő politikusok elzárják a vizet. El tudják képzelni? Felmennek a hegyekbe, és elzárják a vizet, és a saját vállalataikhoz viszik. Ezt nekem valaki magyarázza el, mert nem értem. Értem én, hogy Európa szerte asszály volt az idén, elég vadul. De hogy van ez, hogy felmennek a politikusok a hegyekbe, és elzárják a vizet? Tehát ekkora badalságot nem mondjon már Diana Shashuaia sem. Tisztában vagyunk vele, hogy őt a valóság eddig sem zavarta. Meg az úgy gondolom, hogy őt az se érdekli, hogy mi lesz az emberekkel, csak egész egyszerűen az érdekli, hogy cirkusz legyen. Ebből él, és ezen megy a politikai karrierje felfele. Számomra érthetetlen okoknál fogva ismételten. Tehát amit ez a nő mond, mindegy, hogy mi, nem hogy hazugság, mert addig nem jutunk el, hanem egész egyszerűen abban az állapotban van, amit hallucinációnak lehet értelmezni. És nyilatkozik, hát most éppen az orosz sajtóban, mondjuk ott elfér szerintem, de csak így pislogok. Na jól van, keresek valami vidámabb hírt inkább, mert az ilyenektől fejfájást kapok.

Ojojoj, Szoboszlai pillanatnyilag beszéljünk fociról, mert az jó. A Liverpool az nagyon megy. Az van, hogy Szoboszlai kinyilatkozta magát, azt mondta, hogy nem szeretnék máshova menni, itt megbecsülnek. Azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon korrekt hozzáállás. Olyan góllal kezdett az idén, hogy ingatja foszlott, és hát a minap jött velem szembe egy videó, hogy reggel jön ki a hotelből, nyilván fülbevaló, értsétek, füldugó, azaz fülhallgató betéve. Gondolom, hogy kicsit ő is szeret ilyenkor, nem tudom, beszélgetni a családdal, vagy akármi. Minden esetre nagyon-nagyon-nagyon korrekt a figura, kedvesen integetett azoknak az embereknek, akik a hotel mellett álltak, mondta, good morning, azzal beült a kis buszba, és ment, gondolom, edzeni, hát most mit tudta volna egyébként csinálni, meg egyébként is, ki az, mi az, amit elvárunk egy focitól. Na kérem szépen, hajrá, hajrá, Szoboszlai, nagyon-nagyon szeretem ez a Beckham-féle hajlításai, gyönyörűek. Nem vagyok foci szaki, nagyon-nagyon távol áll tőlem a foci, de amit ez a csávó nyújt, respekt és tisztelet. Tudom, Magyarországon egy csomóan hurrogják, de hát egyébként ezen se vagyok meglepődve, szeretjük mi magunkat ott is kritizálni, hogy szépen fogalmazok, mert ez mégiscsak egy rádió, ahol meg semmi értelme nincs a dolognak.

0: Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi Őszi Vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Mennyi gyök kettő szorozva gyök kettővel?
6: De mi is az a gyök?
5: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
6: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
7: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
8: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
7: Készen állsz? Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
8: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
9: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz.
10: Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bevagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a MyJourney nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire.
9: Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
4: Hívd a 0790 749 440-es telefonszámot. Látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
11: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
13: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
14: Stressz?
6: Megvan.
14: Fáradtság?
6: Az is.
14: Akkor mi hiányzik?
6: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
14: Pattanj autóba, és irány tusnál fürdő.
6: Thermal wellness tusnál, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
14: Mert néha nem szabadság kell.
6: Csak egy jó kis wellness. Thermal wellness tusnád.
0: A reklám után
15: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió.

Jó, világpolitikából olvasom, hogy Amerika és Dánia megegyeztek egy új projekten, ami arról szólna, hogy alaposan megvédjék Grönlandot. Van ennek logikája egyébként, mert hát ugye Amerika szeret ilyen fontos csomópontokba felépíteni egy komoly katonai bázist, na úgy néz ki, hogy itt a dánok és az amerikaiak összefognak, és gyakorlatilag Grönland egy olyan pont lesz, ahonnan jobban meg lehet védeni. Hát ha engem kérdeztek, inkább Amerikát, mert nem minket akarnak az amerikaiak megvédeni, ezt naívság lenne feltételezni, hogy Amerika nagyon aggódik miattunk. El tudjátok képzelni, Kis Bence ül a mikrofon mögött, Donald Trump pedig ezért így a könnyeket potyogtatja. Nyilván nem így működik a világ, szóval Amerikának Amerika érdekei az első. Na, de van egy ilyen dolog is. Nem lesz olyan, hogy az amerikaiak elfoglalják Grönlandot. Egyébként ezt már megmondtuk egy kicsit korábban is, és örvendek, amikor el tudom mondani, bezzeg, én megmondtam, hogy mire jók ezek a kijelentések, hogy bezzeg, én megmondtam. Nem tudom, de ha igazam van, az jól esik. Szeretem én is fényezni magam. Jó zenét is szeretek. Itt van Calvin Harris Dua Lipával, a One Kiss-szel.

0: Reklám.
1: Villanybekötés, napelem, energiatárolás, az Elektroszolár Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy elektroszolarexpert.ro. Elektroszolár Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
2: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
0: Haladás utca 18.
3: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss péksütemény illatát. És már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós péksütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
4: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
5: Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek. Ez a Gold Rush Resort, családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat, próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a kövek különleges világába. További részletek a goldrushresort.hu-n. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Több mint 15 ezer román tesztgyűjteményt osztanak ki a magyar diákoknak az RMDS jóvoltából. Halálos közúti baleset történt tegnap este egy Prahova megyei községben. A következő órákban őszies időjárásra számíthatunk, csapadék nélkül köszöntöm Önöket. Én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. A hatóságokhoz fordult több száz krajovai lakos a várost elárasztó hamu és az elviselhetetlen légszennyezettség miatt. A Digi24 tájékoztatása szerint a helyiek 3 éve küzdenek a helyi hőerőműből származó pernye és por ellen, amely elmondásuk szerint nem csak az életminőségüket rombolja, hanem súlyos megbetegedéseket is okoz. A tavaszi mérések alapján a légszennyezettségi határértéket 2 hónap alatt 28 napon keresztül lépték túl, most pedig a családok egy civil szervezet segítségével perelték be a Környezetvédelmi Minisztérium a Dolzs megyei hatóságokat, valamint a városházát, amiért nem lépték meg a szükséges óvintézkedéseket, és évek óta halogatják a levegő minőséget javító terv elfogadását. A hatóságok egyelőre egymásra mutogatnak és hárítják a vádakat, a probléma megoldása pedig még nem körvonalazódik. Több mint 15 ezer román tesztgyűjteményt oszt ki a magyar diákoknak az RMDS és a Communitas Alapítvány. A vizsgafelkészülést segítő ingyenes kiadványokból csak nem 9 ezer példányt a nyolcadikosok, mintegy 6400-at pedig a végzős középiskolások kapnak meg. Ezeket román szakos pedagógusok állították össze kifejezetten a magyar anyanyelvű tanulók számára, illetve a záróvizsgák követelményeire szabva. Az anyagok kiosztása egyébként már megkezdődött a megyei szervezetek közvetítésével. Az orosz sajtóban terjesztett álhíreket Diana Sosváka, európai parlamenti képviselő, az SOS Románia párt elnöke a Russia Today műsorában arról beszélt, hogy Romániában diktatúra és éhínség uralkodik. A szélsőséges megnyilvánulásairól ismert politikus saját alakulatát nevezte meg az egyetlen valódi ellenzéki erőként. A bukaresti gazdatüntetés kapcsán azt állította, hogy a hatóságok minden ok nélkül támadtak rá a demonstrálókra, pedig, ahogyan arról már tájékoztattunk, a valóságban ezzel szemben provokátorok térítették el a tiltakozást, és ők léptek fel erőszakosan a rendfenntartókkal szemben. Már csak néhány napig lehet jelentkezni a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár olvasás népszerűsítő játékára. A 30. alkalommal megszervezett Olvasd el és játsz velünk elnevezésű vetélkedőre szeptember 25-ig várják a három fős csapatok regisztrációját. A négy korcsoportban meghirdetett versenyen négy kijelölt könyvet kell elolvasni, ezután a csapatok közösen oldják meg a játékos feladatokat. A jelentkezők online regisztrálhatnak, a feladatlapokat pedig október 16-án kapják meg e-mailben. A beküldési határidő október 30-a, az eredményhirdetésre pedig november 2-án kerül sor. Halálos közúti baleset történt tegnap este egy Prahova megyei községben. A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy három fiatal szállító személygépkocsi lesodródott az úttestről, ezután pedig a becsapódás következtében ketten beszorultak a roncsok közé. A tűzoltóknak sikerült kiszabadítaniuk a 18 éves sofőrt, akit ezután eszméletlen állapotban szállítottak kórházba. A gépkocsiban ülő 19 éves fiatal életét azonban már nem sikerült megmenteni. A jármű harmadik utasát, egy 15 éves fiatal szintén kórházba vittek a mentősök végtag sérülésekkel. A meteorológusok előrejelzése szerint a mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatunk, ugyanakkor inkább felhős lesz az égbolt. Délután a maximális értékek körülbelül 21 és 25 fok között mozognak majd. Csapadékra nem kell számítani egyelőre, holnaptól viszont esős időnk lesz szinte végig a héten, illetve jelentős lehűlésre is számítani lehet. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: És most!
11: Igaz vagy hamis? Ez itt a kérdés. 0735488888. Vigyázat, nem erről a számról foglak hívni, úgyhogy úgy regisztrálj a játékra, hogy utána fel is kell venni a telefont. Nem átverés, hanem Kis Bence a Rádió Gagától jó esélye. És hogyha regisztráltál, akkor minden esélyed megvan, hogy nyerje. Jó, az új órát Biazmentával és a Mi reggel fogjuk indítani. A mai nap ugye indul az új játékunk, jövő héten ez fog dübörögni gőzerővel, úgyhogy nyugodtan regisztrálhatok, nem csak SMS-ben, nem csak WhatsApp-ben, hanem ott van a Rádió Gaga alkalmazás, azon keresztül is.
0: És most
9: kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
0: Érdekességek,
9: aktuális információk,
0: játékok,
9: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Gyorsan horoszkóp mindenkinek. Figyeljetek, kosok, ma jobban jártok, hogyha nem akarjátok minden áron felpörgetni a napot, mert a nyugodtabb tempó sokkal több eredményt hozhat, de ez otthon, családi körben különösen érvényes. A bikák is füleljenek, mert hogy az van, hogy a vasárnap különösen jól esett, hogyha rendet teszel magad körül, és ebben benne van az is, hogy rendet teszel a terveidnél. Ez is fontos. Van egy apró régóta halogatott feladat, na ezt, hogyha most megoldod, akkor még jobb lesz. Most meg is van az energiád. Az ikrek. Könnyebben felismerhetik az ikrek, hogy mi az, ami csak eltereli a figyelmüket a valóban fontos dolgokról. Próbáljátok meg egyszerűsíteni nem csak a napot, hanem az életeteket, és ne válaszoljatok minden ingerre azonnal. Ez is egy fontos dolog. Végezetül pedig a rákok ebben a blokkban. Figyelem, mert három blokk van. Rákok. Egy kapcsolatban, nem a kapcsolatodban, hanem egy kapcsolatodban ma különösen fontos lehet a kiszámíthatóság és az őszinte kommunikáció. Hogyha valami régóta bizonytalan, félreérthető, akkor nyugodtan vedd az időt, amúgy is az a típus vagy, aki megy és tisztázza ezeket a dolgokat, tedd meg!

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Második blokk a horoszkópból, és igaziból összesen három van. Oroszlán, arra figyeljél, hogy a vasárnap ma nem olyan társasági hangulatba telik számodra. Csendesebb napra van szükséged, és lehet, hogy egy kicsit befelé kell figyelned. Tudod, mi a baj ezzel? Semmi. Tegyél így. Szűz. Ma jól működik a gyakorlati érzéket, amúgy is megvan neked ez, rendbe tehetsz olyan dolgokat, amelyek már régóta zavarnak, viszont ne akarjál mindent tökéletesen megcsinálni. A szűzek azért hajlamosak arra, hogy a részleteket nagyon-nagyon polírozzák, holott az egésszel kéne haladni. Mérleg, van egy családi vagy otthoni kérdés, ez ma több figyelmet fog igényelni, mint amit eredetileg terveztél. Próbáld megőrizni az egyensúlyt akközött, hogy segítesz másoknak, és akközött is, hogy maradjon magadra időd. Skorpiók, gyertek, figyeljetek ti is! Ma egy beszélgetés vagy felismerés segíthet valakire vagy valamire másképp ránézni. Hajlamos vagy a túlzott szigorra, és ez úgy néz ki, hogy az utóbbi időben azért jelen volt, szóval ma egy kicsit, engedjed üllepedni a gondolataidat, ennyit kér a horoszkóp.

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Következzen az utolsó pár csillagjegymet, ezzel még tartozom. A bakoknak különösen erős az igényük mai nap arra, hogy a maguk körül is rendet rakjanak, a gondolataikban is rendet rakjanak, és egy fontos döntésben még a megoldáshoz is közelebb kerülnek, pedig nem hitték, hogy lehetséges, de az a jó, hogy lehetséges. Azt is el kell mondanom, hogy kiugrottam a nyilast, úgyhogy most velük folytatom. Vasárnap könnyedén ketté szakadhattok a pihenés, illetve a hát a meg kéne csinálni között. A meg kéne csinálnira fektessetek hangsúlyt, de úgy, hogy a pihenésre is jusson idő. Amit ma nem fejeztek be, hát azért van a jövő hét. Vízöntők. Jól esett számotokra, hogyha egy kicsit háttérbe tudtok vonulni, és nem kell minden külső elvárásra azonnal reagálni, egy régi terv vagy gondolat újra előkerül, most azonban úgy néz ki, hogy fel vagy rá készülve, hogyha jól fogod abszolválni a helyzetet. Végezetül az én csillagjegyem a halak, gyertek halaim, nézzük, mit mondanak. Az van, hogy egy baráti vagy családi helyzetben ma könnyedén te lehetsz az, aki nyugodtabb mederbe fogod terelni a beszélgetést. Persze arra azért ügyelj, hogy ne vedd magadra a mások minden gondját, nem kell a világot megváltsuk, különben is nem vagyunk Nutella, nem tehetünk mindenkit boldoggá.
0: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyviha Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
3: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
5: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng?
7: Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el?
6: Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás.
7: Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro.
6: Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép. Zsákba macskát a piacról. Megbízható autót az Eurocars-tól.
7: Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó, garantált kilométer óra állással.
6: Átírás? Intézzük. Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk. És elektromos triciklik is kaphatók azonnal, készletről.
7: Vásárolj most, törlesz később. A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel, előleg nélkül.
6: Csíktaploca, Petrommal szemben, vagy eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből.
8: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
9: Minőségi bútor. A jó döntés a kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt, az otthonod legjobb döntése.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Haladás utca 18.
12: A reklám után
13: ismét láger.

Nosza, próbáljunk szerencsét, hiszen ha itt a hétvége, itt az új játék. Az új játékunk pedig abból áll, hogy van egy állításunk, amiről el kell dönteni, hogy igaz vagy hamis. És hát van egy 1500 méterre, négyzetméteren elterülő tematikus parkunk, hogyha tusványos, ez az, amikor sokat megyünk egy fesztiválra. Akkor Tusnád fürdő felé jártatok, a csíkszeredai kiáratnál van egy ilyen csomó érdekes dolog, sátor, meg minden a cucc van. Ha jól emlékszem, cseber, úgyhogy lehet melegedni is a dologban. A lényeg az, hogy ez Goldrush Resortnak hívják, családi kalandpark a neve, kicsik és nagyok teljesen jól el tudnak lenni. Na most erre lehet egy belépőt nyerni, mégpedig egy családi belépőt. Nyilván kell tudni a választ a kérdésre, hogy igaz vagy hamis. Sorsolunk egyet, Melindát hívjuk.

0: sziasztok!
1: Halló, szia Melinda! Pálinkás, jó reggelt kívánok! Tudom, hogy gondolkozol, hogy ki a csuda hívhat ilyenkor, ismered?
0: Nem gondolkozom.
1: Megismerted a hangom?
0: Meg!
1: Az igen. Na, az igen. Na, lányos zavaromba el is pirultam. Az a helyzet, hogy a számítógépünk téged sorsolt ki, úgyhogy miután beneveztél a játékunkra, hát azt kell neked mondjam, hogy ha készen állsz, akkor felteszek egy kérdést.
0: Hallgatlak, nagy szeretettel.
1: Na, figyelj csak. Úgy van, hogy igaz vagy hamis? Van-e jogosítványod, mert az fog segíteni, hogyha...
0: Van egy jó pár éve.
1: Jó, rendben. Olaszországban a piros lámpánál jobbra kanyarodni mindig szabad, hogyha nem jön senki. Ez igaz vagy hamis? És azért huncut a kérdés, mert vannak

0: országok, némely ország, ahol meg van engedve. A kérdés, hogy vajon Olaszországra ez érvényes-e?
1: Na, ez jó kérdés, de én ezt most, mivel nem olasz jogosítványom van, nem tudom, honnan kéne tudjam.
0: Hát ez a csel.
1: De gondolkozok logikusan. Tehát, hogyha itt megengedett abban az esetben, hogyha van egy kisebb jelző lámpa, elvileg az én válaszom az lenne, hogy igaz.
0: Igen. Mondjuk, hogyha nincsen jelzőtábla, és nincs is lámpa, akkor mi lehet a helyzet? Akkor vajon szabad?
1: Hát akkor nem.
0: Jó, tulajdonképpen felvázoltuk mind a két esetet. Ez egy kicsit szerintem fogaskérdés volt, mert pont ugye, ahogy te mondtad, akár lehetett is volna, de az alapesetben hamis. Gratulálok! Az a helyzet, hogy nem ingyen volt ez a beszélgetés, hanem a Gold Rush Resort, ez nem tudom mennyire van meg, Tusnádról, ahogy Csíkszereda irányába haladsz bal oldalt, van egy ilyen kalandpark, na oda nyertél egy családi belépőt.
1: Az igen! Köszönöm nagyon szépen!
0: Hát akkor jó szórakozást kívánok!
1: Gyerkőcök fognak neki örvendeni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.

0: Összesen 4 alkalommal játszom a mai nap, ebből egyet már elhasználtam. Tehát azt jelenti, hogy még van 3 esélyetek, hogy nálatok csörögjön a telefon. Ehhez viszont egy dolgot meg kell tenni, kell regisztrálni 0730 54 88 88, vagy a Rádió Gaga app. A Rádió Gaga alkalmazás azért jó, mert lehet bárhol hallgatni bennünket, ahol van netjel. 2. Egyszer kell az adatokat kitölteni, és többet nem. Kivéve, hogyha valamilyen extra dolgot kérünk a játékban tőletek, de ezt úgyis el szoktuk mondani, mindegy. Szóval töltsétek le a Rádió Gaga alkalmazást, ez a lényeg, ott van az Apple-nél, ott van az Androidnál, mindenütt elérhető. Hírekkel folytatjuk.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőélek.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőélek.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőélek.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőéleget az újságárusoknál. Nőéleg. Az erdélyi nők magazinja.
4: Mi lenne, ha 10 hónap alatt a gyengeségedből az erősséged válna?
5: Félsz a román abszolválótól? Félsz, hogy nem lesz meg a 8-as, és emiatt nem jutsz be álmaid gimnáziumába? A MyJourney nyelviskolában nem csak tanórákat kapsz, hanem egy tudatos rendszer, magánóra szintű figyelmet, közösségi motivációt, tudatos versenyfelkészítést 10 hónapon át, lépésről lépésre.
4: MyJourney nyelviskola, ahol a gyengeségedből erősség lesz, az erősségedből siker.
6: Hívd a 0790 749 440-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
7: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
8: Egy falat, és hirtelen minden ismerős. Egy illat, és már is otthon vagy. Ez a Magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszered a Mártonáron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
9: Futószögállítás, gumicsere, részecske szükség.

0: az autód.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
3: Több mint 15 ezer román tesztgyűjteményt osztanak ki a magyar diákoknak az LMDS jóvoltából. Halálos közúti baleset történt tegnap este egy Prahova megyei községben. A következő órákban őszies időjárásra számíthatunk, csapadék nélkül köszöntöm Önöket. Én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. A hatóságokhoz fordult több száz krajovai lakos a várost elárasztó hamu és az elviselhetetlen légszennyezettség miatt. A Digi24 tájékoztatása szerint a helyiek 3 éve küzdenek a helyi hőerőműből származó pernye és por ellen, amely elmondásuk szerint nem csak az életminőségüket rombolja, hanem súlyos megbetegedéseket is okoz. A tavaszi mérések alapján a légszennyezettségi határértéket 2 hónap alatt 28 napon keresztül lépték túl, most pedig a családok egy civil szervezet segítségével perelték be a környezetvédelmi minisztériumot, a Dolzs megyei hatóságokat, valamint a városházát, amiért nem lépték meg a szükséges óvintézkedéseket, és évek óta halogatják a levegő minőséget javító terv elfogadását. A hatóságok egyelőre egymásra mutogatnak és hárítják a vádakat, a probléma megoldása pedig még nem körvonalazódik. Több mint 15 ezer román tesztgyűjteményt oszt ki a magyar diákoknak az RMDS és a Kommunitás Alapítvány. A vizsgafelkészülést segítő ingyenes kiadványokból csak nem 9 ezer példányt a nyolcadikosok, mintegy 6400-at pedig a végzős középiskolások kapnak meg. Ezeket román szakos pedagógusok állították össze kifejezetten a magyar anyanyelvű tanulók számára, illetve a záróvizsgák követelményeire szabva. Az anyagok kiosztása egyébként már megkezdődött a megyei szervezetek közvetítésével. Az orosz sajtóban terjesztett álhíreket Diana Sosvaka, európai parlamenti képviselő, az SOS Románia párt elnöke a Russia Today műsorában arról beszélt, hogy Romániában diktatúra és éhínség uralkodik. A szélsőséges megnyilvánulásairól ismert politikus saját alakulatát nevezte meg az egyetlen valódi ellenzéki erőként. A bukaresti gazdatüntetés kapcsán azt állította, hogy a hatóságok minden ok nélkül támadtak rá a demonstrálókra, pedig, ahogyan arról már tájékoztattunk, a valóságban ezzel szemben provokátorok térítettek el a tiltakozást, és ők léptek fel erőszakosan a rendfenntartókkal szemben. Már csak néhány napig lehet jelentkezni a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár olvasás népszerűsítő játékára. A 30. alkalommal megszervezett Olvasd el és játsz velünk elnevezésű vetélkedőre szeptember 25-éig várják a 3 fős csapatok regisztrációját. A 4 korcsoportban meghirdetett versenyen 4 kijelölt könyvet kell elolvasni, ezután a csapatok közösen oldják meg a játékos feladatokat. A jelentkezők online regisztrálhatnak, a feladatlapokat pedig október 16-án kapják meg e-mailben. A beküldési határidő október 30-a, az eredményhirdetésre pedig november 2-án kerül sor. Halálos közúti baleset történt tegnap este egy Prahova megyei községben. A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy 3 fiatalt szállító személygépkocsi lesodoródott az úttestről, ezután pedig a becsapódás következtében 2 beszorultak a roncsok közé. A tűzoltóknak sikerült kiszabadítaniuk a 18 éves sofőrt, akit ezután eszméletlen állapotban szállítottak kórházba. A gépkocsiban ülő 19 éves fiatal életét azonban már nem sikerült megmenteni. A jármű 3. utasát, egy 15 éves fiatal szintén kórházba vittek a mentősök végtag sérülésekkel. A meteorológusok előrejelzése szerint a mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatunk, ugyanakkor inkább felhős lesz az égbolt. Délután a maximális értékek körülbelül 21 és 25 fok között mozognak majd. Csapadékra nem kell számítani egyelőre, holnaptól viszont esős időnk lesz szinte végig a héten, illetve jelentős lehűlésre is számítani lehet. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
1: És most
4: a Gold Rush Resort által felajánlott nyeremény az már gazdára talált. De mi történik ebben az órában? Ebben az órában a Dósa húsüzem termékcsomag finomságokkal tele nagyon-nagyon várja a gazdáját. Regisztráljátok a 0730548888-ra. Ez itt a Rádió Gaga, ahol rengeteg jó játék is vár. Én Kis Bence vagyok, és én leszek a házigazda így a mai nap során. Ami azt jelenti, hogy zenét is hallgatunk. Tájlával fogjuk indítani ezt az órát. Water, azaz a Víz című felvétel indítja az órát.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

mivel hogy elég gyakran dugul el az orrom, egy kicsit gondolkoztam, hogy kéne orrsprét használjak, de aztán mondták, hogy függőséget okoz. Annál ezért utána nézek a dolognak, és azt mondják a szakemberek, hogy az orrspré és az orrcsepp átmenetileg nem mindegy, tehát hatóanyagtól függő, tehát mondjuk a sós víz, akkor az kevésbé, összehúzza az orrnyálka hátja ereit, ezért megszűnik a duzzanat, magyarán, ha megvan duzzanva az orrunk, akkor nem elég, ha így beszélek, hanem az van, hogy nehezebben kapsz levegőt. Hogyha túl sokáig használják, ugye a hatás elmúlásával az erek ismét kitágulnak, és az orr még jobban bedagadhat, és emiatt az embernek, na mi a logikája, az, hogy újra fogja használni az orrsprét, ez egy ördögi körhöz vezet, mert ugye akkor meg nem hagyjuk abba az orrspré használatot. Egyébként függőségre utalhat, hogyha nagyon sok orrsprét használtuk, ugye, és hogyha az orrdugulás tartósan vagy visszatérően jelentkezik, különösen ugye a készítmény hatásának az elmúlásával, figyelmeztető jel lehet az is, hogyha hát mondjuk gyakrabban van szükség orrsprére, mint kezdetben, amikor elkezdtétek használni. Nem tudom, hogy a keserű mész szó erre használható-e, de hogy ezzel a felvétellel folytatjuk, az egész biztos.

olyan izgalmas volt a múlt hét, én rendesen mérgelődtem egyet, pedig nem vagyok érintett a kérdésben, vagy legalábbis nem direkt módon. 2,7 millió nyugdíjasnak a járandóságát számíthatták el hibásan. Könyörgöm. Tehát, hogy 2-nél, 3-nál, ettefene Romániában vagyunk, 200-nál, 300-nál előfordul, megértem, mert na, de hogyan nyavajába lehet 2026-ban, amikor minden számítógép vezérel, rosszul kiszámolni valakinek a nyugdíját? Tehát egyszerűen nem értem. Egyesek ugye a nekiknél járó összegnél kevesebbet, mások többet kaptak, ez valamikor ugye 2024-es újra számítást követően, és erre egyébként a számvevőszék legfrissebb jelentése mutatott rá, amelyet ugye az országos nyugdíjpénztárnál hajtottak végre, és hát a hibák a többek közt egyes járulékfizetési időszakok kihagyása, az informatikai rendszer meghibásodása, vagy a jogszabályok helytelen alkalmazása okozta. Na akkor itt megint álljunk meg egy szóra. A jogszabályokat hogy lehet egy jogállamban helytelenül alkalmazni?

0: Ez az te. Itt van az újabb játékunk, és a játék tulajdonképp egyszerű. Van egy állítás, amiről el kell dönteni, hogy igaz vagy hamis. Aki egyébként ezt jól megmondja ebben az órában, igen, az egy dósavágóid és húsfeldolgozó üzemnél, hát egy olyan csomagot kap, ami nagyon is nagyon finom tud lenni. Egyébként sok helyen meg lehet őket találni. Maros és Hargita megyében keressétek őket. Kovászna megyében sajnos nincs, de nem baj. Azért a nyeremény az bárhova el tud jutni. Nézzük ki az, akit hívunk. Próbálkozom. Zalán lesz az.
1: Halló.
0: Halló, szia Zalán, Kis Bence, Rádió Gaga. Mi ott csinálsz?
1: Szia. Én most biciklizek a lányommal.
0: Jaj, de ügyesek vagytok. Ez egy ilyen vasárnapi családi program?
1: Igen.
0: Jól van. Van egy gyors kérdésem a számodra. Ugye beneveztél a játékunkra. És egy igaz vagy hamis kérdés jöhet-e akkor?
1: Igen, jöhet.
0: Na szóval, az állítás úgy van, hogy a Föld leghosszabb összefüggő autóútja a panamerikai autópálya, a Panamericana, ami hát úgy van, hogy gyakorlatilag ugye Dél-Amerika egyik sarkától Észak-Amerika csücskéig ér el. Igaz az állítás, hogy ez a leghosszabb összefüggő autóút, vagy hamis?
1: Igaz.
0: Helyes. Tippelted, vagy tudtad is?
1: Tippeltem.
0: Igen, 30 ezer kilométerről beszélünk, úgyhogy azért azt van, aki végig biciklizi, csak úgy szólok. Nem tudom, hogy a lányod olyan korú-e, de majd hát, ha egyszer
1: lehet. Ne, egyszer lehet.
0: Jól van. Te az a helyzet, hogy nem ingyen beszélgettünk, hanem a Dósa Vágóhíd részéről van egy nagyon-nagyon finom termékkosarad, amihez jó étvágyat kívánunk.
1: Szuper, köszönjük nagyon szépen.
0: Jó gurulást nektek.
1: Köszi.
2: Gratulálunk a Kibéri Dósa Húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Reklám.
3: Jól beszélsz románul és angolul? Nincs tanári végzettséged, de szívesen tanítanál? A MyJenny nyelviskolában nem hagyunk egyedül. Mentorálunk, mocetannak felkészítünk, készleckevázlatot adunk, és lépésről lépésre vezetünk a siker felé. Gyere, három helyszínen is várunk, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában vagy Csíkkarszfalván.
2: Hívd a 0790-749-440-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
4: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a cinevo.ro per Lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a cinevo.ro per

0: Sportcentrum, Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
1: Társadalmi célú hirdetés. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
2: ismét slágerek és új zenék.
1: Rádió.

Közben mi történik a nagyvilágban? Németország kezdett rájönni, hogy egyes román állampolgárok és egyes bolgár állampolgárok hát úgy néz ki, hogy visszaélnek azzal a lehetőséggel, amit kínálnak nekik Németországban, magyarán nem dolgoznak és nyalják fel a lóvét, közben nem is élnek Németországban. Hallottunk ilyen eseteket, volt, aki etnikumhoz kötötte, de még erre sem mennék oda. Tehát még erre sem tenném rá a jobb karom, hogy ez csak így van. Nagyon jó, mert a hír, amit olvasok, az Berlin Neuköllnben látható. Neuköllnről azt kell tudni, hogy hát Berlinnek a kevésbé vidám zónáiba tartozik. Meglehetősen sok arrafele a román állampolgár, meg egyébként minden egyéb is. Na, németet az kevesebbet lehet arrafele látni. Az első dolog, amit Neuköllnben megtanulsz, hogy hogyan kell egy követ eldobni, önvédelmi célzattal. Kíváncsi vagyok, hogy bezárják-e a kiskapukat, mert én is úgy gondolom, hogy ne szívják a németeknek a vérét. Az itteni állampolgárok, egy baj van, hogy akkor hazajönnek és a miénket szívják.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: És mivel lassan dél van, úgy érzem, hogy következő órában nem játszunk, de helyette megfőzni fogunk. Az is egy igen jó dolognak ígérkezik. Tartsatok velem, ez itt a Rádió Gaga, én még mindig Kis Bence vagyok, rádiós játékunkra, az igaz vagy hamis játékunkra. Egyébként tényleg olyan kérdés, amit szerintem azért fogtok tudni. Könnyen lehet regisztrálni a 0730 54 88 88-on, avagy a Rádió Gaga alkalmazáson keresztül. Most én egyelőre megyek és iszom egy déli kávét, ti addig tűrjetek fel az ingetek ujját és regisztráljátok, vagy ha nem, akkor csak simán hallgassátok a legfrissebb híreinket.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted.

0: applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
1: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, a Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek, az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az Autokit, autóüveg, autófólia, Autokit.
0: Reklám. A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
2: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
3: Zsákba macskált a piacról, megbízható autót az Eurocars-tól. Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó, garantált kilométer-óra állással. Átírás? Intézzük! Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk! És elektromos triciklik is kaphatók azonnal, készletről. Vásárolj most, törlesz később! A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel, előleg nélkül. Csíktaploca, Betrommal szemben, vagy eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből!
4: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
5: De mi is az a gyök?
4: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
5: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
6: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
7: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
6: Készen állsz? Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
7: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
8: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Ismét drágult a gázolaj Romániában, míg a benzinára stagnált. Tegnap szokatlan és ellentmondásos látványt nyújtottak pénteken Teherán utcái, ahol hijab nélkül sportoló nők és a gépfegyveres kormánypárti tüntetők egyszerre lepték el a főváros utcáit. A következő napokban jelentős lehűlésre számíthatunk, a hegyekben még havas eső is előfordulhat. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Sereghajtó Románia és Magyarország is a nyugdíjban eltöltött évek számát tekintve az EU országai közül. Egy friss elemzés szerint a romániai és a magyarországi idős emberek lényegesen kevesebb időt tölthetnek nyugdíjasként, mint az uniós átlag. Míg az Európai Unióban a férfiak átlagosan több mint 18, a nők pedig közel 22 évet élnek nyugdíjba vonulásuk után, addig a romániai férfiak esetében ez az időtartam a 16 évet sem éri el, a magyarországi férfiak pedig a legutolsó helyen állnak 14,7 év. A nők helyzete is elmarad a közösségi átlagtól. Romániában 19,1, Magyarországon pedig mindössze 18,6 évet mértek átlagban. A szakértők rámutatnak, hogy a jelentős lemaradásért az alacsonyabb várható élettartam és a munkaerőpiaci sajátosságok egyaránt felelősek. Ismét drágult a gázolaj Romániában, míg a benzinára stagnált. Tegnap a piacvezető OMV Petrom Kutaknál literenként 9 alukoinál pedig 7 banival emelkedett a dízelára. A legdrágább töltőállomásokon már a 11 lejt súrolja a gázolaj litere. A benzinára nem változott, de több hálózatnál is mindössze egyetlen bani választja el, már a lélektani 10 lejes határtól. Életveszélyes balesetekre és a törvényszegés kockázataira figyelmeztet a belügyminisztérium az utóbbi időben népszerűvé vált urbex őrület miatt, tájékoztat a Krónika. Az elhagyott gyárak, elnéptelenedett kúriák és bezárt kórházak látogatása az Instagram és a TikTok hatására vált tömeges közösségi média trendé a fiatalok körében. Románia és Erdély ugyanakkor emiatt a külföldiek körében is kiemelt célponttá vált, ugyanis számos elhagyott terület nyújt erre tökéletes terepet. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy az omladozó szerkezetek, a hiányos lépcsők, a törött üvegek, a mély aknák és a rozsdás felületek súlyos sérüléseket okozhatnak. A szakemberek azt tanácsolják a szülőknek, hogy tiltás helyett beszélgessenek a gyermekekkel a lehetséges kockázatokról és az e fajta online kihívásokról. Szokatlan és ellentmondásos látványt nyújtottak pénteken Teherán utcái, ahol a hijab nélkül sportoló nők és a gépfegyveres kormánypárti tüntetők egyszerre lepték el a főváros utcáit. A teheráni 10 kilométeres futóverseny női mezőnyében több ezren álltak rajthoz, köztük sokan fejkendő nélkül, nyíltan figyelmen kívül hagyva a kötelező viseletre vonatkozó szigorú szabályokat. Ezzel egy időben az Iszlám Köztársaság által szervezett katonai parádén mintegy 300 ezer kormánypárti demonstráló vonult fel a belvárosban. A felvonuláson résztvevő nők szigorúan csadorban és hidzsábban, kezükben gépfegyverrel mutatták ki elkötelezettségüket a rezsim iránt. Hirtelen akár 10 fokos lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek tájékoztatása szerint holnaptól drasztikusan megváltozik az időjárás, míg a déli ország részben a hét elején még 30 fok körüli értékeket mérhetünk, északon már nem haladja meg a hőmérséklet a 14-23 Celsius fokot. Kettől a hűvös légtömeg az egész országot ellepi, így a nappali hőmérséklet országszerte 13 és 22 fok közé esik vissza, ami jóval elmarad az ilyenkor megszokott átlagtól. Az éjszakák is hűvösebbé válnak, a legtöbb helyen 10 fok alá süllyed a hőmérő higanyszála. A hegy- és dombvidékeken kiadós esőzésekre kell számítani, a legmagasabb csúcsokon pedig az első havas eső is megjelenhet a hét első felében. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
12: És most!
13: Jó ebédhez szól a nóta, hogy melyik nóta? Hát az mindjárt kiderül, mert a rádió gagán. Hát nóta csokor az nincs. Még lehet, ki tudja, mit tartogat a jövő. Egyelőre még nem készülünk ilyennel, ezt azért elárulom nektek. Kis Bence vagyok, ez a vasárnapi műsorunk, és remélem, hogy mindenki egészen jól érzi magát ezen a napon, hiszen ilyenkor még dél környékén lehet lazára venni. Na, tudjátok-e mit? Ebben az órában főzőcskézni fogunk, mert miért ne? Ez egy ilyen főzőcskézős óra. Kell levédelni. Alex Warrennel és a Fever Dreammel indulunk.
12: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Lassacskán megérkeztek a finomabbnál finomabb sütőtökök a különböző helyekre, ahol sütőtököt lehet venni az üzlettől a piacig. Én azt mondom, hogy éljetek vele, én nagyon szeretem a sütőtök levest. Gábor kollégám viszont ennek ellenére ki nem állhatja. Mondjuk teljesen mindegy, mert nem azt kell csinálni, amit én szeretek, na de mindegy. Hogyha ebédre hirtelen megkívántátok, mondom, kell egy fél kiló sütőtök, tényleg könnyen megy. Egy fejhagymát kicsit megpirítunk, rádobjuk, figyelem, külön, kicsi olajra a sütőtököt, és ha felkockázva ilyen 1 centis kockákra csináltok, nagyon-nagyon hamar megvan. Én tennék belé vagy 5-6 cikk fokhagymát, mondom egy fél kiló sütőtökhöz, egy rozmaringágat, egy kis mustát, egy olyan jó evőkanálnyit, hogy legyen egy kis savasság benne, és egy kicsi csípőséget is adjunk bele, de nem csípős paprika csípőst, hanem gyömbérest. Egy olyan 3-4 centi, mit tudom én, egy olyan nagy ujjamnak a fele, attól függ, hogy mennyire bírjátok. Gyömbért lereszelve, ez fontos. Legyen édesség, ez barna cukor. Én tennék hozzá egy kis szárított csilit is, de az én vagyok. Ha azt akarjátok, hogy krémesebb legyen, kókusztej, egy ilyen doboznyi kókusztej, lehet kettő is. És ha van zöldség alaplé, azzal öntsétek fel, mert kellenek a klasszikus leves zöldségek, murok, hagyma, petrezselyem, bármiből készítitek, az hamar megvan. A tetejét pedig, amikor az egészet összezubbantjuk, nem egy nagy ügy. Botmixerrel neki, és akkor a tetejére pirított tökmag, és ha van tökmagolajatok, abból is egy kicsit csepegtessetek rá. Isteni dolog is, szerintem rendkívül jó, meg hogyha hűvösebb van, akkor jól tud esni.

sütőtök látta? Én azon gondolkozom, hogy amikor a sütőtök és a tej találkozik, akkor ez egyáltalán honnan van? Az a helyzet, hogy természetesen az amerikaiak találták ki, és hát a csuda tudja, hogy érkezett meg Európába, úgy mint minden, de van ilyen, hogy sütőtök fűszer. Ez egy pumpkin spice, így hívja az amerikai, és nagyon elérhető, mindenütt ott van, most már tényleg rengeteg helyen láttam. Ha ilyet akartok, kell egy büdös, erős kávé, ez mindennek fontos. Amikor megvan, akkor ha van egy evőkanál sütőtök pürétek, amikor csináltok a levest, akkor egyszerűen tehetek félre egy evőkanálnyit, vagy mit tudom én, pár kockát, összebot mixerelitek bele, a cukorral és fahéjjel, igen, kell egy teljes kanál cukor és kávé, egy kávés kanál fahéj, jól megfahéjezik, egy késhegynyi szegfűszeg, egy késhegynyi szerecsendió, és ezeket így összeturmixoljátok, na azt belesuppantjátok 2 deci tejbe, és a 2 deci tejjel a ismételten fahéj, szegfűszeg, szerecsendió, cukor, és egy evőkanál sütőtök püré, mehet bele a kávéba, jobb lesz, mint bármi, amit abban a bizonyos zöld logós kávézóban árulnak.

0: Gondolkozom, hogy ugye még nem éred be tulajdonképp a savanyított káposzta, de mi van akkor, hogyha már szépek a krumplik? Nálunk az, hogy sűrpityóka, igen, sűrpityóka. Na hát a székelynek sűrpityóka kell, ha nem érzitek magatokat székelynek, vagy nem vagytok székelyek, akkor is lehet sült krumplit enni. Nem szalma krumplit, tehát az a baj, hogy a magyarországi terminológia megzavar minket, de mondom, hogy kell csinálni. Kicsit olaszosra venném, kell mondjuk, nem tudom, vegyetek 4 krumplit, az alatt azért nem érdemes, kell egy, vagy legyen 3 krumpli, mert hogyha jól számolom, akkor egy olyan gorgonzolából gorgonzolásan készítjük el, igen, akkor inkább úgy fog kijönni, és kell körülbelül, hát mit tudom én, egy jó ilyen zacskónyi bébi spenót. Aki tud spenótot készíteni, az készítse el, nem kell annyira krémesre az a lényeg, csak épp egy kicsit szottyadjon meg. A krumplit ketté vágjuk, egy picit belekanalazunk, és amikor már majdnem megsült, akkor jöhet rá, összekeverve, a gorgonzola, mondom, 3 közepes krumpliba el lehet osztani, egy kicsi spenóttal, így gyorsan rápirítottak egyet. Az a fontos, hogy a lernek, a sütőnek a felső része olvassza rá, mert a sült sajtnál azért kevesebb jó dolog létezik.
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: Mi csináljunk a lánybúcsún?
5: És a legény búcsún?
4: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
6: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítség. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Haladás utca 18.
9: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
10: De mi is az a gyök?
9: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
10: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
11: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székely Hon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
12: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
11: Hiszen állsz. Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
12: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
15: ismét slágerek,

Mivel, hogy mi egy ilyen Erdélyt lefedő rádió vagyunk, mindig azon gondolkozom, mi az, ami Erdélyben jól tud működni sütemények szintjén. És van egy-két dolog, ezek a piskóta, valamiféle gyümölcse, hát most szilva szezon van, úgyhogy szilvás piskóta, és a tetejére egy ilyen tojáshab rásütve, nem tudom én ezt szakszerűen előadni, hogy hogyan csinálják, de úgy nagyon-nagyon megkívántam, most simán meg tudnám ezt így enni. Úgyhogy, ha van valaki, aki tud egy jó receptet, írja meg nekem, lehet, hogy majd következő hétvégén elmondom. 0730 54 88 88, ezeket így nagyon-nagyon szeretem, hogyha megkapom infóba, úgyhogy ne kiméljetek magatokat, meg a telefont sem. Jól van, maradjatok a gagán, mindenféle jó zenével folytatjuk. Jön Neil Horan, Miles Smith-fel, a Drive Safe-fel.

0: Egy óra körül azért el kell nektek mondjam, hogy van egy információnk. 0730 54 88 88. Itt lehet diszkréten, nagyon nem olyan diszkréten, nagyon határozottan regisztrálni az igaz vagy hamis játékunkra. Következő órában is van játékunk természetesen, és azt is el kell mondjam, hogy megéri játszani velünk, mert hogy a nyereményeink azért nagyon csalogatók. 13 és 14 óra közti játékunkban a hadnagy gumi egy darab gumi cserére hív meg valakit. Itt lassacskán szeptember, ugye mindjárt október, lassacskán a téli gumik elő fognak kerülni, úgyhogy valaki ezzel a lehetőséggel fog majd élni. Regisztráljatok és nyerjetek, megéri.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
4: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szimcsogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: Metro.ro 0771 689 283. Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283. Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
1: Haladás utca 18.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
3: Ismét drágult a gázolaj Romániában, míg a benzinára stagnált. Tegnap szokatlan és ellentmondásos látványt nyújtottak pénteken Teherán utcái, ahol hijab nélkül sportoló nők és a gépfegyveres kormánypárti tüntetők egyszerre lepték el a főváros utcáit. A következő napokban jelentős lehűlésre számíthatunk, a hegyekben még havas eső is előfordulhat. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Sereghajtó Románia és Magyarország is a nyugdíjban eltöltött évek számát tekintve az EU országai közül. Egy friss elemzés szerint a romániai és a magyarországi idős emberek lényegesen kevesebb időt tölthetnek nyugdíjasként, mint az uniós átlag. Míg az Európai Unióban a férfiak átlagosan több mint 18, a nők pedig közel 22 évet élnek nyugdíjba vonulásuk után, addig a romániai férfiak esetében ez az időtartam a 16 évet sem éri el, a magyarországi férfiak pedig a legutolsó helyen állnak 14,7 évvel. A nők helyzete is elmarad a közösségi átlagtól. Romániában 19,1, Magyarországon pedig mindössze 18,6 évet mértek átlagban. A szakértők rámutatnak, hogy a jelentős lemaradásért az alacsonyabb várható élettartam és a munkaerőpiaci sajátosságok egyaránt felelősek. Ismét drágult a gázolaj Romániában, míg a benzinára stagnált. Tegnap a piacvezető OMV Petrom kutaknál literenként 9 a lukoinál pedig 7 banival emelkedett a dízelára. A legdrágább töltőállomásokon már a 11 lejt súrolja a gázolaj litere. A benzinára nem változott, de több hálózatnál is mindössze egyetlen bani választja el, már a lélektani 10 lejes határtól. Életveszélyes balesetekre és a törvényszegés kockázataira figyelmeztet a belügyminisztérium az utóbbi időben népszerűvé vált urbex őrület miatt, tájékoztat a Krónika. Az elhagyott gyárak, elnéptelenedett kúriák és bezárt kórházak látogatása az Instagram és a TikTok hatására vált tömeges közösségi média trendi a fiatalok körében. Románia és Erdély ugyanakkor emiatt a külföldiek körében is kiemelt célponttá vált, ugyanis számos elhagyott terület nyújt erre tökéletes terepet. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy az omladozó szerkezetek, a hiányos lépcsők, a törött üvegek, a méhaknák és a rozsdás felületek súlyos sérüléseket okozhatnak. A szakemberek azt tanácsolják a szülőknek, hogy tiltás helyett beszélgessenek a gyermekekkel a lehetséges kockázatokról és az e fajta online kihívásokról. Szokatlan és ellentmondásos látványt nyújtottak pénteken Teherán utcái, ahol a hijab nélkül sportoló nők és a gépfegyveres kormánypárti tüntetők egyszerre lepték el a főváros utcáit. A teheráni 10 kilométeres futóverseny női mezőnyében több ezren álltak rajthoz, köztük sokan fejkendő nélkül, nyíltan figyelmen kívül hagyva a kötelező viseletre vonatkozó szigorú szabályokat. Ezzel egy időben az Iszlám Köztársaság által szervezett katonai parádén mintegy 300 ezer kormánypárti demonstráló vonult fel a belvárosban. A felvonuláson résztvevő nők szigorúan csadorban és hidzsábban, kezükben gépfegyverrel mutatták ki elkötelezettségüket a rezsim iránt. Hirtelen akár 10 fokos lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek tájékoztatása szerint holnaptól drasztikusan megváltozik az időjárás, míg a déli ország részben a hét elején még 30 fok körüli értékeket mérhetünk, északon már nem haladja meg a hőmérséklet a 14-23 Celsius fokot. Kettől a hűvös légtömeg az egész országot ellepi, így a nappali hőmérséklet országszerte 13 és 22 fok közé esik vissza, ami jóval elmarad az ilyenkor megszokott átlagtól. Az éjszakák is hűvösebbé válnak a legtöbb helyen. 10 fok alá süllyed a hőmérő higanyszála. A hegy- és dombvidékeken kiadós esőzésekre kell számítani, a legmagasabb csúcsokon pedig az első havas eső is megjelenhet a hét első felében. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
2: És most
1: Ha velem tartotok, jól teszitek ebben az órában is, ugyanis a hadnagy gumi és szerviz részéről igen csak jó nyeremény vár benneteket, egy autó gumicsere. Én úgy gondolom, hogy ez azért lassacskán a közelgő télen hasznos lesz. Kis Bence vagyok, és természetesen zenével kezdjük ezt az órát. Ricky Martint és a Living La Vida Locát, amióta ezt a sláger felrobbantotta, illetve ezzel a slágerre felrobbantotta a top listát, azóta kedvelem. Előtte meghallgatjuk Rácz Gergőt, és ő indítja az órát a valamivel. Tartsatok velünk, a Gagán mindig jó zene.
2: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

nem feledkezünk meg a születésnaposokról, Isten éltessen benneteket. Nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánunk mindenkinek, aki ma, azaz szeptember 20-án ünnepli a születése napját. És nem feledkezünk meg a mai nap névnaposairól sem, akik egyébként a Friderikák, a Faustinák, a Filippák és a Fridák, ők mind ma ünnepelnek. Isten éltessen benneteket is nagyon-nagyon sokáig, bőségben, boldogságban, hogyha valamiféle házassági évforduló, vagy párkapcsolati évfordulat, nem nincs mindenki összeházasodva, de ünneplik az évfordulókat, és az a lényeg, a szeretetet ünnepelni kell, a szerelmet ünnepelni kell. Szóval, hogyha nektek ilyenetek van, akkor nektek is szól a következő felvétel. Ne legyen komplikált, legyen egyszerű. Avril Lavigne nagy-nagy slágere, a Complicated, amely a 2000-es évek előtt azért beírta magát az örökös pop történelembe. Na ez szól nektek, kedves ünnepeltek!

Nem mondom, hogy mennyi az üzemanyag, mert lassan minden 10 lej, de hogyha a legolcsóbban akartok tankolni, akkor úgy néz ki, hogy a legolcsóbb üzemanyag 9 lej 82 vani, ez Slobozia Moarán található, nem összetévesztendő a Sloboziával, Dömbovica megyében, csak azért, hogy értsétek, és szintén a legolcsóbb gázolaj, azaz Motorina, Ulmban található, Dömbovica megyében, az 10 lej 63 vani. Hát tudjátok, szerintem karácsonyra, aki eddig parfümöt kapott az angyaltól, az az idén az Motorinát fog kapni. Micsoda gazdag illat, mi az? Motorina, igen. Lehet ezzel, muszáj röhögni, mert ellenkező esetben elsírjuk magunkat. No, de azt nézem, hogy Maros megyében a legolcsóbb benzin 9 lej 92 bani, a legolcsóbb gázolaj 10 lej 72 bani, 10 lej 72 bani. Hargita megyében a legolcsóbb gázolaj kicsivel drágább, 10 lej 79 bani, a legolcsóbb benzin 9,93. Nézzük meg Kovászna megyét is, 9,93 a legolcsóbb benzin, és 10,79 a legolcsóbb gázolaj. Hogyha megnyugtat benneteket, megnéztem Bukarestbe, ott is hasonló árak vannak, gondolom ugyanazok a kutak, viszont mit tudom én, Szilágy megyében 9,91-ért is lehet kapni, és mondom, hát a 9,82-vel Dömbovica megye viszi a prímet, sose gondoltam volna, hogy pont a dömbovicaiakat fogom irigyelni, mondjuk így sem.

0: Székelyudvar helyen el kell távolítani Vas Albert szobrát. Ezzel egy baj van, hát az udvarhelyi hallgatóknak hiába mondom, ők tudják a legjobban, hogy nincsen Vas Albert szobor, van ott egy olyan, hogy Vándor Székely hazatalál. Na most, hogyha ez Vas Albert ábrázolja, igen, mi úgy tudjuk, hogy ez Vas Albertet ábrázolja, de hivatalosan van erről papír. No, ez az a csel, amivel kérdés, hogy eltávolítják-e vagy sem. Megint kérdés, hogy Vas Albertről mit gondolunk. Hogy Vas Albertnek a tevékenységéből mit emelünk ki, és hogy ennek függvényében hogyan kezeljük a kérdést. Egyelőre egy bírósági ítélet van arra, hogy ezt a szobrot el kell távolítani. Én azért úgy gondolom, hogy egy kérdés, hogy mi történik ebben. Egyelőre az ítélet nem jogerős, úgyhogy gondolom, hogy még fognak egy darabig tárgyalni. Hát erre azt szoktuk mondani, kiderül majd annak idején. Hogy mikor jön el ennek az ideje? Ne tőlem kérdezzétek.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett! Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Rádió Gaga. Reklám.
3: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
4: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
5: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy elektroszolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
6: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a cinevo.ro per Lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a cinevo.ro per Lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
1: Társadalmi célú hirdetés.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
9: ismét lágere.

0: Eljött annak az ideje, hogy játszunk egyet, hiszen a mai napon van még néhány olyan nyeremény, ami gazdára vár, és ebben az órában a hadnagy gumi és szervíz javaslatára valakinek egy gumi cserét tudunk felajánlani. Igen, ez jó lesz, és igaziból köszönjük ezt a felajánlást. Lássuk, hogy ki az, akit hívni fogunk. Azt mondja, hogy... Ákos, bocsánat, elnéztem a nevet. Ákos, őt hívjuk. Hiába, amikor a számítógép sorsol, az más. Haló, szia Ákos, telefonnál Kis Bence a Rádió Gagától. Mi ott csinálsz, mivel vagy elfoglalva?
1: Hát, sétálok haza a futballmeccsről.
0: Ó, igen, mi az eredmény?
1: Hát, 2-2, lövétel, szentélők.
0: Jó van, akkor úgy érzem, hogy a bírót ezúttal nem vették meg a meccs végén.
1: Nem, de na, lehet, ha megértem őt volna.
0: Igen? Na jól van. Hallod, valami vidámabbal foglalkozzunk. Az a helyzet, hogy beneveztél itt a játékunkra, és van egy igaz vagy hamis kérdésem. Jöhet-e a kérdés?
1: Jöhet, hallám.
0: Na figyelj csak. Az autó gumiabroncsában télen kissé csökken nyomás, az jó, és le is csökken a hideg miatt a nyomás. Igaz vagy hamis?
1: Hogy csak a hideg miatt?

0: gumicserét, tehát a téli gumidat felszereli a hadnagy gumi és szerviz farkaslakán, úgyhogy majd oda kell menned.
1: Nagyon, nagyon örvendök ennek.
0: Hát hasznos tud lenni. Jól van.
1: Hát igen, Biza. Nagyon szépen köszönöm.
2: Gratulálunk a Hadnagy Gumi által felajánlott gumiabroncs csere nyertesének. Hadnagy Gumi és Szerviz, megbízhatóság, szakértelem és biztonság egy helyen. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.

0: 14 óra is egy olyan óra lesz, amikor még egy kicsit azért megpiszkáljuk a kis dobozunkat, azt a dobozunkat, amiben nyeremények vannak, és hát el kell nektek mondjam, hogy a következő órában igen, az Autokit 400 leértékű vásárlási utalványa fog majd valakire rátalálni. Hogyha regisztráltál a játékra 0730504888-as telefonszámon, lehet, hogy pont nálad csörren meg a telefon, azért azt elmondom, hogy nem ezen a számon hívlak, csak azért, hogy ne legyen egyértelmű. Jó, hírekkel folytatjuk.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autót és az Autokit. Autóüveg, autófólia, Autokit.
3: Reklám. Hatodikos vagy tizedikes a gyermeked? Ha tudatos szülő vagy, akkor nem román és angol órát veszel a gyermekednek, hanem eredményt.
4: A My Journey nyelviskolában egy egységes, előre felépített rendszerben tanítjuk a román és angol nyelveket, így gyermeket 2 év alatt folyékony nyelvtudást szerez. Nem azt mondjuk, majd meglátjuk, meddig jut, hanem célokat állítunk.
3: Te befektetsz, mi rendszert adunk, a gyermeket tudást épít.
5: Hívd a 0790 749 440-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
6: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet. Kizsáról. Stressz?
8: Megvan.
7: Fáradtság?
8: Az is.
7: Akkor mi hiányzik?
8: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
7: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
8: Thermal wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
7: Mert néha nem szabadság kell.
8: Csak egy jó kis wellness. Thermal wellness tusnád.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Több mint 100 000 ember kelt át a román külső határokon tegnap, közölte a határrendészet. Súlyos biztonsági kockázatot jelent a céges adatokra a mesterséges intelligencia ellenőrizetlen használata, figyelmeztet az ESET Információbiztonsági és Vírusvédelmi Vállalat. Holnaptól esős időnk lesz, köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. A politikusok nem feltétlenül helyén való hozzáállása ellenére is optimista Románia gazdasági jövőjét, illetően Nikos Ordán államfő. Az elnök egy üzleti fórumon kijelentette, hogy bízik abban, hogy a döntéshozók a fontos kérdésekben végül mégis a helyes utat választják. Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy a médiában megjelenő negatív képpel ellentétben az ország gazdasága fejlődik, amit a nemzetközi hitelminősítők kedvezőbb értékelései is igazolnak. Nikos Ordán külön méltatta a magánszektor teljesítményét, amely szavai szerint gyakran az állami bürokrácia nehézségei ellenére is sikeresen gyarapítja az országot. Több mint 100 000 ember kelt át a román külső határokon tegnap, közölte a határrendészet. Tegnap a határ mentén, beleértve a Szerbiával, Moldovával és Ukrajnával közös szakaszokat, valamint a tengeri és légijáratokat, mintegy 101 500 személy és több mint 18 500 jármű lépte át a határt. A belső oldalon csak nem 50 000 embert és mintegy 9 000 járművet regisztráltak. A határrendészek az elmúlt 24 órában ugyanakkor 94 törvényszegést állapítottak meg, 37 000 lejt meghaladó bírságot róttak ki, és mintegy 537 ezer leértékű elkobzott árut vontak ki a forgalomból. Ezen felül 29 külföldi állampolgár belépését, valamint 7 román állampolgár kiutazását tagadták meg a törvényi feltételek hiánya miatt. A hatóságok azt is közölték, hogy 2022. februárja óta már csaknem 16 millió ukrán állampolgár lépett át Románia területére. Súlyos adatvédelmi kockázatokat hordoz az ingyenes wifi hálózatok használata a repülőtereken, szállodákban és kávézókban. A kibervédelmi szakértők figyelmeztetnek, hogy a nyilvános vezeték nélküli hálózatokat a hackerek gyakran használják fel arra, hogy bizalmas adatokat szerezzenek meg az okostelefonokról és számítógépekről. A gyanútlan felhasználók így jelszavaikat, személyes adataikat vagy akár banki információikat is átadhatják akaratukon kívül, különösen akkor, ha a jelszó nélküli, illetve hivatalos hálózatot utánzó hamis csatlakozási pontok kapcsolódnak rá. Az Országos Kibervédelmi Igazgatóság szakemberei azt javasolják, hogy kizárólag a saját mobil internetet használjuk és kapcsoljuk be a két lépcsős azonosítást is. Súlyos biztonsági kockázatot jelent a céges adatokra a mesterséges intelligencia ellenőrizetlen használata. Egy friss nemzetközi felmérés szerint bár a globális vállalatok csak nem háromnegyede alkalmaz már valamilyen AI technológiát, 40%-uk semmilyen szabályozással nem korlátozza a nem jóváhagyott külső alkalmazások használatát. Ez a jelenség az úgynevezett Shadow AI súlyos adatvédelmi hiányosságokhoz és jogosulatlan hozzáférésekhez vezethet. A szakértők rámutatnak, hogy az ellenőrizetlen szoftverek mellett terjednek a hamisított AI bővítmények is, és a mesterséges intelligenciával hajtott online botok is egyre kifinomultabbá válnak. A felmérést az Asset Információbiztonsági és Vírusvédelmi Vállalat végezte a kutatás adatgyűjtésében. 12 ország kis- és középvállalkozása vett részt. A meteorológusok előrejelzése szerint ma éjszaka helyenként ködre is számíthatunk, ugyanakkor a hőmérsékleti értékek a hajnali órákban nagyjából 7 és 10 fok között mozognak majd, ami pedig a holnapi napot illeti jelentős lehűlésre kell készülni. Körülbelül 16 és 21 fok közötti maximumokra számíthatunk majd a délutáni órákban, illetve csapadék is előfordulhat. Az esős időjárás emellett velünk marad most néhány napon keresztül. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
11: És most!
0: Hogyha elrepett valahol az autótok ablaka, vagy lett rá egy ilyen kisebb lik, azt tudjátok, hogy nem jó. Na most az Autokitnél autóüvegjavítással, cserével, autólámpa és karosszéria fóliázással foglalkoznak, úgyhogy egy általuk felajánlott 400 leértékű vásárlási utalvány vár benneteket ebben az órában. Nagyon érdekes kérdéssel készülök, de még nem lövöm le. Kis Bence vagyok, ez a Rádió Gaga, és amivel indulunk, a Somber és a My Body Isn't Ready, vagyis a testem még nem készült fel, én hozzátenném a hétfőre.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszervíz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Én tényleg kezdek azon gondolkozni, hogy van ez az OnlyFans nevű, hát ugye valahogy az internetes szex és a közösségi oldalak közti átmenet, és hát kiderült, hogy egészen sok hollywoodi nekiállt arrafele pénzt keresni. Hát tudjátok, ha az embernek elfogy a lóvéja, akkor. Bellaton, ő egy tulajdonképpen egy ilyen ex-Disney kislány, aki 2020-ban első igazi nagyobb hollywoodi névként csatlakozott az OnlyFans-hez, és hát meglehetősen sok pénzt keresett vele, állítólag többet, mint Hollywoodban. Persze ilyenkor lóvéről nem beszélnek. Aztán ott van Dennis Richards. Na most az a helyzet, hogy Dennis Richards itt szerintem egy gyönyörű nő volt. Az a helyzet, hogy a plasztikai sebészetet hát nála is nem tudom, túltolták, vagy eltolták, de hogy úgy nem igazán hasonlít már önmagára. 2022-ben csatlakozott, és az a vicces, hogy a lányának is van egy felülete. A lánya az egyébként közös Charlie Sheen-nel, a kislányt úgy hívják, hogy kislányt, biztos 18 éves, Sammy Sheen. Nem azt jelenti feltétlenül, hogy ez mind ilyen pornografikus tartalom, de erotikus, ezt így kell. Daria de Matteo neve nekem nem volt ismerős, de a keresztapa valamelyik mafiózó filmből megvan, és hát az igazság, hogy inkább ilyen 50 pluszos hölgyeket lehet látni, akik úgy gondolták, hogy megpróbálkoznak. Hollywoodból ezek igaziból nem is a B-listások, hanem a C-listások. Na de mindegy, hát kérem szépen, ők is valamit kell csináljanak. Gondolom, hogy náluk is jönnek a számlák hó végén, úgyhogy ezért biza-biza hollywoodiak is bemennek. Az egyik hölgy, aki a Harry Potterben mellékszereplő volt, a Lavender Brown-t alakította, állítólag olyan napja is volt, hogy több mint 20 ezer dollárt keresett. Hát 20 ezer dollárért egyszer engem is fotózhatnának, csórid, nem is érdekelne annál jobban. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, remélem erkölcsösebbek vagytok.

Jól van, hát a hollywoodi vetközéstől azért jöjjünk csak vissza ügyesen ide a mi kis erdélyi tanyáinkra, és nézzük meg, hogy mi minden történik nálunk. Pillanatnyilag úgy veszem észre, hogy az emberek nekiálltak palacsintát sütni. Három hallgatótól kaptam palacsintás képet. Nem tudom, hogy van-e összefüggés. Köszönöm szépen Katinak. Itt van egy ismeretlen telefonszám, és nincs aláírás, úgyhogy ha aláírod, azért nem fogok haragudni, illetve még kaptunk egyet Leventétől. Jó étvágyat kívánunk, szerintem vasárnapra egyébként tökéletes étel a palacsinta, nem is tudok semmi rosszat mondani, sőt, ha tudnék sem mondanék semmi rosszat a palacsintára. Jó, a magam részéről, amíg ti főzitek az ebédet, eszitek a palacsintát, csináltok, amit akartok, van jó zenénk. Sandro Cavazza és Caligo jön a Happy Now-val.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Rádió Gaga Csíkszék.
2: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék.

0: nézem, mi történik a világban. Donald Trumpék kitiltották a Politico, mondjuk az baloldali. A CNN, hát az vitatható, az MS Now újságíróit a Fehér Házból, miután bejelentette Trump, hogy kitiltja ezeket a média képviselőket, mert szeretné az, szerinte álhíreket közölnek. Ez azért egy érdekes dolog, mert Amerikában az MS Now, az az MSNBC online változata, azt mondja, hogy a Fehér Ház az amerikai népé, és az ott meghozott döntéseket az adófizetők pénzéből finanszírozzák. Eddig rendben vagyunk ebben a dologban, én is így gondolom. Aztán a CNN is reagált, ők azt mondták, hogy az amerikai alkotmány alapján joguk van a kormány akadályozása vagy beavatkozása nélküli munkavégzéshez. Érdekes dolgok. A Politico az nem is mondott semmit, különösebben őket mászítta többször Trump. Nem tudom, hogy hogy van. Én úgy gondolom, hogy azoknak a véleményét is meg kell engedni egy demokráciában, akikével nem értünk egyet. Nagyon sok olyan politikai döntés van, szerintem mindenki tud legalább egy politikust, akit nem szeret. De ez nem azt jelenti, hogy ő nem mondhatja el a véleményét. Valahogy így állunk. Amerikában ez egyébként pereskedésbe fog szerintem előbb-utóbb torkolni, és nem látom, hogy a Trump adminisztráció ezt meg tudja nyerni.
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagyviha Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Wetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Haladás utca 18.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
9: ismét slágerek,

0: Az autónak az egészsége és az autó különböző érzékeny felületeinek a védése az fontos. Van nekem egy öreg autóm, aminek olyan szépen le van fóliázva az ablaka, illetve nem az ablaka, hanem a fényszórója, hogy nagyon-nagyon örvendek neki, hogy az rajta van, mert megvédi a felverődő kőtől, meg mindenfélétől, és az az igazság, hogy ezt nagyon hálás vagyok, hogy Jancsi annak idején megcsinálta, hogy Jancsi kicsoda, Jancsi egy nagyon jó barát. A következő nyeremény is valami hasonló, de az nem Jancsi, hanem az az autó kit által felajánlott nyeremény. 400 leértékben. Az autó kit az autó üvegjavítással foglalkozik, akár cserével is nyilván, autó lámpa, illetve hát a karosszériának a fóliázásával is foglalkoznak. Egyébként ez nekem nagyon-nagyon izgalmas téma. Egyszer remélem, hogy a stúdióban majd beszélgethetek velük erről is. Most Andort fogjuk keresni, nézzük, hogy tudja-e a választ a kérdésünkre, ami nem is olyan egyszerű, de nem is olyan nehéz. Halló, halló!
1: Halló! Halló!
0: Szervusz, Andor, Kis Bence Rádió Gagától. Zavarlak-e?
1: Nem.
0: Na jól van, figyelj csak, azért hívtalak, mert úgy gondoltam, hogy játszunk egyet, hogyha benne vagy a buliban.
1: Szuper, nagyon jó.
0: Nagyon jó, figyelj csak. A játék egyszerű, van egy állítás, amiről el kell döntsed, hogy igaz vagy hamis. Hogyha készen állsz, akkor nyomom a kérdést, jöhet?
1: Jó, mehet, igen.
0: Na figyelj csak, Ausztráliában az útnak a bal oldalán vezetnek. Igaz vagy hamis?

0: ablakjavításra használni, vagy mit tudom én, cserére, vagy ha a lámpát le akarod fóliáztatni, vagy akár a karosszériát, úgyhogy valami hasznosan mindenképp fel tudod használni. Gratulálunk hozzá!
1: Nagyon szépen köszönöm!
2: Gratulálunk a Csíkszeredai Autókit nyertesének! Az utalványt felhasználhatod autóüvegjavításra vagy cserére,

0: Lassacskán 3 óra van, azt hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy az elkövetkező órákban már nagy játék nem vár bennünket, de majd holnap. Holnap egyértelműen 15 óra után fogunk játszani a Vagányvágányban. Én most megyek és megiszom a kávécskámat, mert miért ne tenném, hogyha még ebbe az órába kávéztok, akkor jó itt vágyat kívánok nektek. Amennyiben nem, úgy maradjatok együtt a hírekkel, hiszen most legfrissebb hírösszeállításunkat hallhatjátok.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autót és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám.
4: Új korszak kezdődött a nyelvtanulásban.
5: Évekig tanulni? Majd idővel menni fog? Mi azt mondjuk, elég.
6: A MyJourney szakít a megszokottal és felgyorsítja a nyelvtanulást, mert mi a lényegre koncentrálunk. Nem az a kérdés, hogy hány év kell a románhoz és az angolhoz, hanem az, hogyan juthatsz el gyorsabban oda, hogy használd is.
7: MyJourney a nyelvtanulás új korszaka. Gyorsabban, hatékonyabban, másképp.
8: Hívd a 0790 749 440-es telefonszámot. Látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
9: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Több mint 100 000 ember kelt át a román külső határokon tegnap, közölte a határrendészet. Súlyos biztonsági kockázatot jelent a céges adatokra a mesterséges intelligencia ellenőrizetlen használata, figyelmeztet az ESET Információbiztonsági és Vírusvédelmi Vállalat. Holnaptól esős időnk lesz, köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. A politikusok nem feltétlenül helyén való hozzáállása ellenére is optimista Románia gazdasági jövőjét, illetve Nikus Ordán államfő. Az elnök egy üzleti fórumon kijelentette, hogy bízik abban, hogy a döntéshozók a fontos kérdésekben végül mégis a helyes utat választják. Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy a médiában megjelenő negatív képpel ellentétben az ország gazdasága fejlődik, amit a nemzetközi hitelminősítők kedvezőbb értékelései is igazolnak. Nikus Ordán külön méltatta a magánszektor teljesítményét, amely szavai szerint gyakran az állami bürokrácia nehézségei ellenére is sikeresen gyarapítja az országot. Több mint 100 000 ember kelt át a román külső határokon tegnap, közölte a határrendészet. Tegnap a határ mentén, beleértve a Szerbiával, Moldovával és Ukrajnával közös szakaszokat, valamint a tengeri és légijáratokat, mintegy 101.500 személy és több mint 18.500 jármű lépte át a határt. A belső oldalon csak nem 50 000 embert és mintegy 9.000 járművet regisztráltak. A határrendészek az elmúlt 24 órában ugyanakkor 94 törvényszegést állapítottak meg, 37.000 lejt meghaladó bírságot róttak ki, és mintegy 537 000 leértékű elkobzott árut vontak ki a forgalomból. Ezen felül 29 külföldi állampolgár belépését, valamint 7 román állampolgár kiutazását tagadták meg a törvényi feltételek hiánya miatt. A hatóságok azt is közölték, hogy 2022. februárja óta már csaknem 16 millió ukrán állampolgár lépett át Románia területére. Súlyos adatvédelmi kockázatokat hordoz az ingyenes wifi hálózatok használata a repülőtereken, szállodákban és kávézókban. A kibervédelmi szakértők figyelmeztetnek, hogy a nyilvános vezeték nélküli hálózatokat a hackerek gyakran használják fel arra, hogy bizalmas adatokat szerezzenek meg az okostelefonokról és számítógépekről. A gyanútlan felhasználók így jelszavaikat, személyes adataikat vagy akár banki információikat is átadhatják akaratukon kívül, különösen akkor, ha a jelszó nélküli, illetve hivatalos hálózatot utánzó hamis csatlakozási pontokra kapcsolódnak rá. Az Országos Kibervédelmi Igazgatóság szakemberei azt javasolják, hogy kizárólag a saját mobil internetet használjuk és kapcsoljuk be a két lépcsős azonosítást is. Súlyos biztonsági kockázatot jelent a céges adatokra a mesterséges intelligencia ellenőrizetlen használata. Egy friss nemzetközi felmérés szerint bár a globális vállalatok csak nem háromnegyede alkalmaz már valamilyen AI technológiát, 40%-uk semmilyen szabályozással nem korlátozza a nem jóvá hagyott külső alkalmazások használatát. Ez a jelenség az úgynevezett Shadow AI súlyos adatvédelmi hiányosságokhoz és jogosulatlan hozzáférésekhez vezethet. A szakértők rámutatnak, hogy az ellenőrizetlen szoftverek mellett terjednek a hamisított AI bővítmények is, és a mesterséges intelligenciával hajtott online botok is egyre kifinomultabbá válnak. A felmérést az Eset Információbiztonsági és Vírusvédelmi Vállalat végezte a kutatás adatgyűjtésében. 12 ország kis- és középvállalkozása vett részt. A meteorológusok előrejelzése szerint ma éjszaka helyenként ködre is számíthatunk, ugyanakkor a hőmérsékleti értékek a hajnali órákban nagyjából 7 és 10 fok között mozognak majd, ami pedig a holnapi napot illeti jelentős lehűlésre kell készülni. Körülbelül 16 és 21 fok közötti maximumokra számíthatunk majd a délutáni órákban, illetve csapadék is előfordulhat. Az esős időjárás emellett velünk marad most néhány napon keresztül. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most!
0: Egy újabb óra itt a hétvégében, hiszen a Rádió Gagában a hétvégén is dolgozunk és veletek vagyunk. Úgy szeretjük, hogyha mind együtt vagyunk. Ebben az órában nyilvánvaló, hogy lesz egy-két olyan zene, amit nagyon-nagyon érdemes megjegyezni, illetve megfülelni. Annie Lennox és a Why. Azt hiszem, hogy klasszikus előadóról van szó, őt nem kell bemutatni. És itt van velünk Benson Boone, a Beautiful Things-el. Szerintem ez egy olyan sláger, hogy még az is ismeri, aki tulajdonképp nem hallotta a Benson Boone nevét. Na de hát ez a jó zenében betölt a füled.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

nagyon szeretem a papagájokat. Egy kicsit mosolyogtam is, amikor egy amerikai hír jött velem szembe. Egyébként Daventry városából, franc tudja, hogy hol van, dög voltam meggooglizni, hogy őszinte legyek, ahol is megérkezett nagy erővel a tűzoltóság, miután hát kiderült, hogy egy 63 éves bácsinak a papagája nekiállt a tűzoltó riadót utánozni. A szakemberek egy bejelentés nyomán érkeztek, hogy kivizsgálják a feltételezett tüzet, a rejtély azonban hamar megoldódott. A riasztásért a nyugdíjas tulajdonos 17 éves szürke Jákó papagája, jazz névre hallgat az illető, ő volt a felelős. A csintalan madár ugyanis olyan tökéletesen utánozta a füstjelző éles sípolását, nem tudom, hallottatok egyet hotelekben, lehet, bí-bí-bí-bí, tényleg elég idegtépő, hogy még a riasztórendszert felügyelő cég dolgozóit is sikerült megtévesztenie. Ugyanis az van, hogyha ilyen riadás van, akkor azt érzékel egy csomó kütyű, és riasztják a tűzoltóságot. Miután a rendszer jelezte a riasztást, a szolgáltató felhívta a háztulajdonos, de a háttérben tisztán hallották a füstjelzőnek tűnő hangot, és hát biztos, ami biztos, alapon értesítették a tűzoltókat. Tűzoltók is boldogok voltak, hogy nem lágokkal, csak egy szép szürke papagájjal találták magukat szembe, úgyhogy tessék, tartsatok papagájt. Bár van, akire azt mondta, hogy forralok egy liter vizet, és most megkopasztom ezt a madarat.

nézem, baj lehet a margarin eladással, legalábbis a Sky News szerint a Flora Food Group el akarja hagyni Romániát. Több bizniszt el akarnak adni. Ővék az ilyenek, hogy a Ráma, a Delma és a Becel. És hát úgy néz ki, hogy az Unilevernek át akarják adni. Illetve az Unileverből kivált csoportot talán visszaadják az Unilevernek. Ez az egyik változat, amit olvastam. A másik viszont az, hogy teljesen más cégnek akarják átadni. Nem igazán indokolják, hogy miért, de azt tudnám megmondani, hogy maga a dolog az érdekes számomra. Én úgy vettem észre, hogy mai percig vásárolnak az emberek margarint. Aki nem vajat vesz, az margarint vesz, mert hát valamit csak rákenünk a kenyérre. Hogy néz ki a vajas kenyér vaj nélkül? Vagy hogy néz ki a margarinos kenyér margarin nélkül, ugye? No, hogyha van néhány milliárd, gondolom, lejecskétek elfekvőbe, tessék, vegyétek meg a céget, legyen saját margarin cégetek.

0: Ajaj. Azt hiszem, hogy megint nem lesz kormányunk. Őszintén, egy kicsit úgy vagyok vele, hogy tőlem most már oda lehet tenni a kecskebékát is, csak legyen aláírási joga. Májustól gyakorlatilag az van, hogy a szociáldemokraták, leginkább Sorin Grindiano pártelnök vezetésével, ugye nagyjából kényeskednek, hogy nem jó ez a kormány, nem jó ez a kormány, de amikor át kellett volna venni, akkor nem törte Grindiano mester össze a hámfát. Mondjuk amúgy sem szeretem ezt a pasast, tehát nekem rendkívül unszimpatikus, mindig is az volt, az az érzésem, hogy eléggé utálja a magyarokat, ez nálam meg hát nyilván akkor nem fog pozitívan elsülni, de valahogy ezt a Siegfried Murasánt és egy kicsit úgy érzem, hogy valami farzsebből húzták elő, nem gondolkoztak rajta. Nem tudom, hogy Romániában egyáltalán van olyan fickó, akire, hogyha bejelentenék, hogy na akkor ő lesz a miniszterelnök, akkor azt mondják, hogy milyen jó. Aztán persze Traian Băsescu megmondta, hogy ő azt az RMDS-szel nem kormányozna. Magamban mondtam, hogy jól van, csak Traian Băsescu gyakorlatilag nyugdíjas. Úgyhogy ő ne mondjon meg dolgokat. Se ezt, se mást, amikor nyugdíjba ment, menjen pecázzon, nem tudom, sétáltassa az unokáit, valamit csináljon hasznosat, mert leginkább ilyen jön, mond egy nagyot, aztán eltűnik. Persze könnyű úgy mondani nagyokat, hogy nem csinál semmit. Nyugdíjasként köszönöm szépen. Nálunk is biztos a nyugdíjasok mondanak mindenfélét, csak azzal a különbség, hogy nem állnak ki, és nem a sajtóban mondják, mert tudják, hogy az hát azért mégiscsak egy olyan dolog lenne, ami korrektebb kéne legyen. Na, Băsescu bácsi nem tudja. Így vagyunk. Elég vagyunk, inkább így fogalmaznék. Valami lesz, előbb-utóbb kormány is lesz. Én attól félek, hogy az idén már nem. Tehát egy kicsit úgy vagyok vele, hogy jó volna most már eldönteni, hogy van valamiféle irány. Mert jelen pillanatban, és valószínűleg ez zavar a legtöbbünket, azt érezzük, hogy bizonytalanság van, a bizonytalanság pedig egy nagyon rossz állapot. Nem akarjuk ezt már többé élni.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
3: De mi is az a gyök?
1: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
3: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
4: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
5: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
4: Készen állsz?
5: Újra lehet felelni,
4: és ezúttal puskázni is ér.
5: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
6: Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek. Ez a Gold Rush Resort, családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat, próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a kövek különleges világába. További részletek a goldrushresort.ru-n. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
7: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
1: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
9: ismét slágerek és új zenék.
1: Rádió.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Ajjaj, szerettem volna egy szép Ferrarit én is. Az a különbség, hogy nekem nincsen a büdzsémbe benne. És hát azt is el kell mondani, hogy a Ferrarinak van egy gyönyörű szép modellje, a California, nekem nagyon tetszik. Ennek van valamiféle utódja, a Portofino, és hát ezzel sikerült egy fószernek négy autót lezúznia. Kérem szépen, az történt, hogy hát 50 évesen beült az autóba, és négy parkoló autót lezúzott a csávó. Amikor kiszállt a rendőrség, kiszedték őt is az autóból, kiderült, hogy 0,95 mg per liter volt a leheletében. Gyakorlatilag a rendőrök szerintem már berúgtak attól, hogy rájuk lehet. Hogy pontosan milyen tempóval sikerült belezúzni a négy parkoló autóba, nem tudjuk, de hát maradjunk abban, hogy egy ilyen autót megnéztem a mobilon, mert azon szoktam megnézni, egy olyan, mit tudom én, 160 ezer euró alatt nem nagyon kapsz. Hát kár összetörni egy ilyesmit, érted? Még hogyha egy lerugott Dacia lett volna, mondjuk a többiek autóján az se segít.

0: az egyik hallgató megnyugtatott, hogy semmi baj, vásárolhatok magamnak Ferrarit, küldött egy linket. Köszönöm szépen. Vaskocsiban is kitűnő. Legalább van egy olyan vonzata az egésznek, hogyha meghúzom, akkor nem az lesz, hogy úristen, összekalcoltam az oldalát. Majd egy piros filctollal helyrehozom, azt úgy is jó lesz. Jó, egyelőre viszont elviszem magam egy szünetre. Legfrissebb híreinket hallgatjátok, és tartsatok velünk az elkövetkezőkben is. Még van a mai napból 2 óra, amit azért ki is akarok ülni, és ki is akarok élvezni, úgyhogy nem sokára jövök vissza.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Goldra Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
1: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Bácsi, nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
6: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
8: Haladás utca 18.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Súlyos családon belüli erőszak történt egy Szucsáva megyei településen. 30 napos előzetes letartóztatásba került egy férfi, aki a vád szerint bántalmazta és rendszeresen éheztette a lovát. A következő napokban esős időre készülhetünk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok. A hírek következnek. Siegfried Murashan folytatni kívánja Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök korrupció ellenes törekvéseit és az állami források szigorú ellenőrzését. A kijelölt miniszterelnök kijelentette, hogy nem hagynak fel a pazarlás elleni küzdelemmel, és felfedik az elmúlt évtizedekben felhalmozódott visszaéléseket a román államigazgatásban. Murashant a csütörtöki pártközi egyeztetéseket követően bízta meg a kabinet összeállításával. Nikus Ordán államfő azóta a pártok felemásan reagáltak a jelöltségre, és egyelőre még nem biztos, hogy meg lesz a szükséges szavazata a kormányalakításhoz. Súlyos családon belüli erőszak történt egy Szucsáva megyei településen. Egy 39 éves ittas férfi szóváltás után egy konyhakéssel nyakon szúrta az édesanyját. A sérült, erősen véző nőnek sikerült elmenekülni a helyszínről, és útközben hívta az 112-es segélyhívót. A kiérkező rendőrök végül egy közeli kukoricásban találták rá az áldozatra. A támadó a rendőri intézkedés során is agresszívan viselkedett, végül sikerült elfogni. A férfi ellen családon belüli erőszak keretében elkövetett emberölési kísérlet miatt indult eljárás. Aggasztóan sok, több mint 240 gyermek került az elmúlt fél évben az egyik bukaresti kórházba elektromos rollerrel elszenvedett balesetek miatt. A sérültek többsége, 61%-a a 10 és 15 év közötti korosztályból került ki, de 10 évnél fiatalabb áldozatok is voltak. A sérülések között súlyos koponya és agysérüléseket, belső szervrepedéseket, valamint súlyos töréseket is regisztráltak az orvosok. Az adatok ugyanakkor azt is mutatják, hogy a balesetet szenvedett gyermekek 70%-a fiú. Újabb részleteket fedtek fel a paleontológusok Erdély Krétakori élővilágáról és az egykori Hátszegi szigeten élt egyedülálló dinoszaurusz faunáról. A Bukaresti Tudományegyetem kutatói szerint mintegy 70 millió évvel ezelőtt az Erdélyi medence egyfajta találkozási pontként szolgált, így a bekerülő fajokból teljesen egyedi hüllők fejlődtek ki. Bár a területet elsősorban törpenövésű növényevő dinoszauruszokról ismerték, a legújabb őslénytani kutatások már 10 méteres testhosszúságú fajok jelenlétét is igazolták a térségben. Ugyanakkor folyamatosan bővül a Hátszegi medencében felfedezett őshoni fajok listája. Az elmúlt 40 évben 12 új dél-erdélyi fajt azonosítottak és neveztek el a kutatók, ezek közül 4-et az utóbbi 2 évben. 30 napos előzetes letartóztatásba került egy Szucsiava megyei férfi, aki a vád szerint bántalmazta és rendszeresen éheztette a lovát. A hatóságok megállapították, hogy a gyanúsított folyamatosan ütlegelte az állatot, a legsúlyosabb incidens esetében pedig a nyílt utcán egy fadarabbal verte a lovat. A kegyetlen jelenetről videófelvétel is készült. Az állatorvosi szakvélemény szerint a csontsoványra fogyott állat súlyos nyílt sebeket és maradandó sérülést szenvedett. A szucsiávai bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, ellene állatkínzás, szándékos csonkítás és csendháborítás miatt indult eljárás. Elsőfokú sárga jelzésű meteorológiai riasztást adtak ki a szakemberek holnapra a viharos szél miatt, miközben jelentős lehűlés és csapadék éri majd az országot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint holnap déltől este 9 óráig 13 megyében, köztük Olténiában, Moldvában és a Déli Kárpátokban is 50-70 km/órás széllökésekre kell számítani, míg az 1700 méter fölötti hegyvidéki területeken a szélsebessége a 90 km/órát is elérheti. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet.
1: És most
0: 16 órakor azt kell nektek mondjam, hogy el tudom árulni, hogy mit készül Donald Trump átnevezni. A mexikói öböl után, amiből valamiért amerikai öböl lett már Mexikó mellett, de mindegy. Még vannak ötletei az öreg fiúnak, én Kis Bence vagyok, ötleteim nekem is vannak, de zeném is van. És az a jó, hogy ebben itt a Rádió Gagánál azért elég jók vagyunk. Teddy Swims-et fogjuk hallgatni az elkövetkezőkben, ami pedig felcsendül, az nem más, mint a Mr. Know-it-all. Tartsatok velünk, mert ezt megfülelni igenis megéri.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Szóval Donald Trumpnak úgy nevezhetnék-e van. Most kiírta a Truth Social-re, ami gyakorlatilag a saját változata a Twitterről, hogy sokan úgy gondolják, hogy a mesterséges intelligencia egy pontatlan leírás, és tulajdonképp negatív fényt vet az AI-ra. Mondom magamban, hogy hát az utóbbi időben, amikor Amerikában hírre perelik a különböző mesterséges intelligencia szolgáltatókat, ja. Donald Trump azt mondja, hogy sokkal elegánsabb lenne és precízebb lenne, hogyha ezt a jelenséget superior intelligence-nek, azaz felsőbbrendű intelligenciának, vagy pedig extrém intelligenciának írnánk le. Ezek a nagy kérdések. Hogyha meg akarjátok tudni, hogy mennyire felsőbbrendű az intelligencia, kérdezzétek meg a ChatGPT-t, hogyha 2 percre laktok gyalog az autómosótól, akkor az autómosáshoz hogyan induljatok el? Autóval vagy autó nélkül? A válasz meg fog lepni. Azt fogja mondani, hogy autó nélkül. Abban a logikai hibában nem ütközött még bele, hogy ha nincs ott az autót, nem tudod megmosni. De köszönjük, felsőbbrendű intelligencia. Amerikai Egyesült Államok elnökének pedig puszi.

tegnapi nap híre, 4 órát röhögtem rajta, hogy az FBI-on belül működő bevándorlási hivatal, ez az ICE, ami jeget jelentene magyarra fordítva, akik Immigration Office gyakorlatilag, tehát ők azok, akik összefogdossák azokat, akik papír nélkül tartózkodnak Amerikában. Erről lehet vitatkozni, hogy jó, nem fogom én ezt megtenni, nem az én tisztem, de egyértelmű, hogy nem különösebben, hát hogy is mondjam, népszerűek. De és az FBI az kiadott egy hirdetést, illetve egy értesítést, hogy nem nagyon kellene ezeknek az ICE ügynököknek olyan nőkkel randizniuk, akik akarnak randizni velük. Gondoltam magamban, hogy hát ennél még az is jobb lett volna, azt mondják, hogy csúnyák és büdösek vagytok. Na de hát végül is aprósággal nem fogunk foglalkozni, ha akarnak, mennek randira, aztán lehet, hogy valaki csak azért randizik velük, hogy Amerikában tudjon maradni papírok nélkül.

0: Ma már beszéltem a mesterséges intelligenciáról, de volt itt egy olyan dolog, amin gondolkoztam, hogy is legyen. Úgy néz ki, hogy a Mastercard az első, aki meglépi azt, amit sejtettem, hogy megfognak, hogy a különböző mesterséges intelligenciáknak hozzáférést fog adni a bankszámlánkhoz. Tehát el tudjátok képzelni ezt az állapotot, amikor Chat Gézának megmondott, hogy Gézukám, légy szíves, rendeljél nekem egy jóféle lapátot, megy, megkeres a megfelelő webáruházat, megnézi, mi a jóféle ár, mi a jóféle lapát, aztán majd egyszer a futár hozza másnap az ajtódra. Ebből a futár az, aki nem vehető ki. Úgy vettem észre, hogy az ő munkáját a mesterséges intelligencia nem tudja elvenni. Persze erre valaki azt mondja, hogy még, amíg nem jön a robotika, majd meglátjuk. Én egy kicsit nyugodtabb vagyok ezekkel a dolgokkal, a világ vége az általában eddig még érdeklődés hiányában elmaradt. Reméljük, hogy ezt a hajlamát nem is fogja megszakítani ezután sem.
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Hadnagy Viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székely udvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
1: A reklám után
11: ismét slágerek!

Hey, milyen fontos pletykákat nézek itt. Van egy amerikai hölgy, aki 50 kilóval könnyebben mondta ki az igent. Nem vagyok azon meglepődve, hogy valaki nekiáll egy esküvő előtt fogyókúrázni, nem ő lett volna az első a világon, minden esetre megkérték a 26 éves brit lánynak a kezét, aki azt mondta, jó, rendben van, de életmódot fog váltani, ha már úgyis férjhez megy, és annyira összejött, hogy 50 kilót ledobott magáról. Egy bevásárló áruházban dolgozik, nagyjából 113 kilogrammal indult, és egy ilyen helyi edzési csoporthoz csatlakozott. Tehát szerette volna jobban érezni magát a bőrében, és oda jutni, hogy az esküvőjé magabiztosan járkotoljon. Hát azért 50 kilót ledobni az nem gyenge. 113-ból még úgyis maradt, úgy 63, az tulajdonképp olyan magasnak tűnik a hölgy, úgyhogy szerintem rendben van. Tudatosan úgy döntött, hogy nem használ fogyókúrás injekciókat, úgy gondolta, hogy hosszú távon így is, úgy is meg kell tanulni, hogy egészségesen étkezzen, és ezzel igaza volt. Na aztán életmódváltás meghozta az eredményt. Nézzetek itt egy képet róla, nagyon szép, sok boldogságot kívánok neki, és hát akkor ezek után azt mondom, hogy egészséget is. Magam részéről ebben az órában még el tudnám képzelni, eszem valamit, de ezek után csak egészségeset.

0: lennék.
1: Ez
2: a Rádió Gaga.
1: Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.
4: Csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-csak-cs

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.
2: Better days are coming,

0: 17 órakor, még mindig el kell nektek mondjam, hogy a játékunk csak mai nap indult el. És hát az az igazság, hogy jó kérdéseink vannak, hogy csak jó válaszokra van szükség. És az is fontos, és nagyon fontos, hogy megadjátok nekünk a lehetőséget, hogy nyerhessetek, regisztráljatok magyarán a játékunkra. 0730 54 88 88 az SMS vonalunk száma, ide lehet regisztrálni, és természetesen ezen kívül van nekünk még egy WhatsApp számunk is, oda is lehet, ez ugyanaz, és még egy lépéssel tovább megyek, ha van alkalmazásodok, ott is nyugodtan meg lehet tenni, regisztráljatok a Gaga app-ből.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autót és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám. Egy falat, és hirtelen minden ismerős. Egy illat, és már is otthon vagy. Ez a Magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszered a Mártonáron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
4: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz! Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
5: De mi is az a gyök?
4: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
5: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
6: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
7: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
6: Készen állsz? Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
7: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Haladás utca 18.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Súlyos családon belüli erőszak történt egy Szucsáva megyei településen. 30 napos előzetes letartóztatásba került egy férfi, aki a vád szerint bántalmazta és rendszeresen éheztette a lovát. A következő napokban esős időre készülhetünk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok. A hírek következnek. Siegfried Murashan folytatni kívánja Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök korrupció ellenes törekvéseit és az állami források szigorú ellenőrzését. A kijelölt miniszterelnök kijelentette, hogy nem hagynak fel a pazarlás elleni küzdelemmel, és felfedik az elmúlt évtizedekben felhalmozódott visszaéléseket a román államigazgatásban. Murashant a csütörtöki pártközi egyeztetéseket követően bízta meg a kabinet összeállításával. Mikus Ordán államfő, azóta a pártok felemásan reagáltak a jelöltségre, és egyelőre még nem biztos, hogy meg lesz a szükséges szavazata a kormányalakításhoz. Súlyos családon belüli erőszak történt egy Szucsáva megyei településen. Egy 39 éves ittas férfi szóváltás után egy konyhakéssel nyakon szúrta az édesanyját. A sérült, erősen véző nőnek sikerült elmenekülni a helyszínről, és útközben hívta az 112-es segélyhívót. A kiérkező rendőrök végül egy közeli kukoricásban találták rá az áldozatra. A támadó a rendőri intézkedés során is agresszívan viselkedett, végül sikerült elfogni. A férfi ellen családon belüli erőszak keretében elkövetett emberölési kísérlet miatt indult eljárás. Aggasztóan sok, több mint 240 gyermek került az elmúlt fél évben az egyik bukaresti kórházba elektromos rollerrel elszenvedett balesetek miatt. A sérültek többsége 61%-a a 10 és 15 év közötti korosztályból került ki, de 10 évnél fiatalabb áldozatok is voltak. A sérülések között súlyos koponya és agysérüléseket, belső szervrepedéseket, valamint súlyos töréseket is regisztráltak az orvosok. Az adatok ugyanakkor azt is mutatják, hogy a balesetet szenvedett gyermekek 70%-a fiú. Újabb részleteket fedtek fel a paleontológusok Erdélykrét a kori élővilágáról és az egykori Hátszegi szigeten élt egyedülálló dinoszaurusz faunáról. A bukaresti tudományegyetem kutatói szerint mintegy 70 millió évvel ezelőtt az Erdély-medence egyfajta találkozási pontként szolgált, így a bekerülő fajokból teljesen egyedi hüllők fejlődtek ki. Bár a területet elsősorban törpennövésű növényevő dinoszauruszokról ismerték, a legújabb őslénytani kutatások már 10 méteres testhosszúságú fajok jelenlétét is igazolták a térségben. Ugyanakkor folyamatosan bővül a Hátszegi medencében felfedezett őshoni fajok listája. Az elmúlt 40 évben 12 új dél-erdélyi fajt azonosítottak és neveztek el a kutatók, ezek közül 4-et az utóbbi 2 évben. 30 napos előzetes letartóztatásba került egy Szucsiáva megyei férfi, aki a vád szerint bántalmazta és rendszeresen éheztette a lovát. A hatóságok megállapították, hogy a gyanúsított folyamatosan ütlegelte az állatot, a legsúlyosabb incidens esetében pedig a nyílt utcán egy fadarabbal verte a lovat. A kegyetlen jelenetről videófelvétel is készült. Az állatorvosi szakvélemény szerint a csontsoványra fogyott állat súlyos nyílt sebeket és maradandó sérülést szenvedett. A szucsiávai bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, ellene állatkínzás, szándékos csonkítás és csendháborítás miatt indult eljárás. Elsőfokú sárga jelzésű meteorológiai riasztást adtak ki a szakemberek holnapra a viharos szél miatt, miközben jelentős lehűlés és csapadék éri majd az országot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint holnap déltől este 9 óráig 13 megyében, köztük Olténiában, Moldvában és a Déli Kárpátokban is 50-70 km/órás széllökésekre kell számítani, míg az 1700 méter fölötti hegyvidéki területeken a szél sebessége a 90 km/órát is elérheti. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
1: És most!
0: Még egy óra itt a Rádió Gagán, és ezt az órát azért ki fogjuk használni. Elmondom nektek, hogy Ed Sheeran mostanában mivel foglalkozik, és elmondom azt is, hogy én Kés Bence vagyok, és azt is, hogy ezt az órát mivel kezdjük. Van egy együttműködésünk Tate McRae, illetve Tiestótól. 10 óra 35 perc, 10:35. Innen fogunk indulni. Hallgassátok meg, mert úgy érzem, ennek van némi sláger gyanúja. Szóval még valószínűleg fogjátok hallani néhányszor. Nálunk biztosan.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Nem vagyok egészen őszintén különösebben Ed Sheeran rajongó, de egy dologért nagyon tudom tisztelni. McElmott éppen kidobta az előzenekari pozícióból, ugyanis nem szeretne semmiféle politikát a koncertjein. Tudjátok, mi a helyzet? Nagyon egyetértek. Úgy gondolom, hogy egy zenei előadó énekeljen, szórakoztassa a közönséget, adjon reményt, adjon vigaszt, mikor mire van szükség, legyen csak simán bulihoz az alap, és mennyivel jobb ez így. Attól a perctől fogva, amikor egy popstar, rockstar, akárki elkezdi neked megmondani, hogy mit gondoljál, és ezt így kijelentve, úgy érzem, hogy téved, és olyasmit mond, ami nem jó. Nem kell ilyenekbe belefolynia. Azt mondta Ed Sheeran, hogy talán az a legnehezebb, hogy megmaradjon politikailag semlegesnek, nem tudjuk, hogy mik a politikai nézetei, és tudjátok, mi a jó? Rendben is van ez. Egy pillanatra meg is állunk, most éppen Zsédát hallgatjuk, és megindul a föld, gondolom ismeritek a slágert, de hogyha nem, itt az alkalom, hogy megbarátkozzatok vele.

Németországban úgy sejtik, hogy akár már a mai nap is megbukhat Merz kancellár, ugyanis pillanatnyilag a Sachsen-Anhalt után, kelet-németországi szászország után, ugye, az Alternative für Deutschland, ez az AfD lenne, 43,8%-ot zsebelt be a tartományi választáson, és úgy néz ki, hogy újabb két tartományi választást tartanak ma Németországban, Mecklenburg-Pomeránia, illetve hát Berlin. Érdekes lesz, meggyőződésem, hogy Berlin garantáltan nem lesz AfD többségű. Viszont érdekes lesz az eredmény kimenete, ugyanis Berlin ugye alapjában véve, egyrészt rengeteg a nem németországi Berlinben, hazánk fiaiból is egészen sokan vannak ott, magyar emberek is sokan vannak ott, tehát ők azért nem fogják azt mondani, hogy egy olyan párt kéne hatalomra kerüljön, aki haza akarja küldeni azokat, akik nem németek. Másfelől nem vagyok meggyőződve, hogy mindenki így érzi, hogy ezt akarják, hogy az AfD mire készül. Deklaratíven, kijelentés szinten azokat hazaküldeni, akik nem dolgoznak. Én azt hiszem, hogy ez inkább egy választási ígéret, mint sem olyasmi, amit valósággá lehet alakítani, de ha minden igaz, ki fog derülni az elkövetkezőkben ez is.

0: Kell nekem 1 milliárd forint. Ugyanis eladó Latabár Kálmán, néhai színművész, komikus, hát szerintem azért a magyar komédia legnagyobb alakjának, a Pasaréti háza. 430 négyzetméter, romantikus épület. Hát 2019-ben felították teljesen, és azon kevés építészeti értékek közé tartozik, ami Budapesten megmaradt eredetiként, megőrizte az eredeti karakterét, és hát olyan gondossággal újították fel, hogy az önmagában már megér egy csodát, megér egy hát jó példát, mert ő a jó példa. Múltkor láttam egy doksit róla, talán YouTube-on valaki körbejárja, tudom minden esetre mindenkinek ajánlani, hogyha van 1 milliárd forintja, akkor vásárolja meg. Jól van. Nem biztos, hogy ez most így hirtelen benne van a prioritási listában, de maga az épület gyönyörű, és hát az a tény, hogy ott lakott Latabár Kálmán, az szerintem még hozzátesz az érzelmi értékéhez.
1: Reklám.
2: Zsákba macskált a piacról. Megbízható autót az Eurocars-tól. Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó garantált kilométer-óra állással. Átírás? Intézzük. Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk. És elektromos triciklik is kaphatók azonnal, készletről. Vásárolj most, törlesz később. A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel előleg nélkül. Csíktaploca, Petrommal szemben, vagy eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből.
3: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
4: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
5: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
6: A reklám után ismét sláger.

akkor a gazdaságod jobban pöröghet tőle. Nem tudom megítélni, valószínűleg, hogy az első év után majd ki fog derülni, például Bulgáriával mi történt. Mindenesetre Magyarországon, hát úgy néz ki, hogy a pénzügyi kormányzat és a jegybank között olyan fegyelmezett, egymás szándékait értő és támogató együttműködésre van szükség, amire Kelet-Európában nincsen nagyon példa. Minden esetre érdekes dolog, hogy most a Magyar Nemzeti Bank mit tud lépni. És az is kérdés, hogy mennyi lesz a reál kamat? Mert ugye a számok azok mindig egy kicsit csalókák. Az az érzésed, hogy nem sok, aztán amikor kiderül, hogy mégis mennyit kell fizetni, az rosszul tud esni. És mindig van még egy dött, akkor, amikor átváltják az egyik pénzt a másikba, és ezt el is tudom nektek mondani, ugye emlékszünk, hogy milyen volt, amikor lefaragták a lejről a nullákat. Na akkor is volt egy ilyen kisebb drágulási hullám. Egy olyan országban, aminek most éppen a büdzséje nem a legjobb, mármint az emberek büdzséje nem a legjobb, ez fájni fog. Kíváncsi vagyok, hogy összejön-e Magyarországon ez a dolog, vagy sem.

0: első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: hölgyek és urak, innen csak annyit mondok, hogy kezeiteket csókolom, mert hogy holnap újra fogunk találkozni, bár várjunk azt még nem tudom egész biztosan. Lehet, hogy holnap szabadnapos vagyok, de mindenki derül a maga idejében. Egyelőre mindesetre a keszkenőt előveszem és egyet integetek, legyen csodálatos a délutánotok, és érezzétek jól magatokat a továbbiakban is. Találkozunk jövő héten, addig is, ami még hátra van a hétvégéből, ezt használjátok ki. Köszönöm a mai figyelmeteket, köszönöm szépen az üzeneteket, találkozunk.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, a Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek, az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód, és az Autokit, autóüveg, autófólia, Autokit.
3: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
4: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Haladás utca 18. Társadalmi célú hirdetés.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
9: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

közélet az otthonodtól. De a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattolsz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A neted van, a Gaga veled van.

0: Még több magyar dal.
1: Emlékezetes nemzetközi sikerek
0: változatosan. Rádió Gaga hétvége.
2: Slágerek és új zenék.
0: Pihenés mellé is.

0: kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
3: 0771 689 283.
4: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
5: Stressz?
6: Megvan.
5: Fáradtság?
6: Az is.
5: Akkor mi hiányzik?
6: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
5: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
6: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
5: Mert néha nem szabadság kell.
6: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
0: A reklám után
7: ismét slágerek.

0: Rádió Gaga.
1: Rádió Gaga.

0: kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
2: Reklám. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
3: Kész a 10 órai?
4: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Mi csináljunk a lány búcsún?
8: És a legény búcsún?
7: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
9: Fagyi túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is.
10: Borzonti Anna Panzió és az MTA Mountain Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk.
11: Ha kaland, akkor bagitours.ro.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
14: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

inspiráció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem ötszerei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. A neted van. A Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ru.
0: Rádiógaga.ru.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ru vagy rádiógaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

mert tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van. Rádió.

0: slágerek és új zenék. Ez a Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: közelés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kecsep, vagy csak sisterek? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga.

előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol. Time is standing.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

0: Ez a Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.
2: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like it, bum, bum, bam. Take the madness, I say.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

te kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

수는 와준 별. 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Legjobb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.